0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-éig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu Parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok, különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Callum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Megafon. Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu Parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok, különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki óduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt L1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt bennfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szintes pincerrendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Tari Zsoltot, a Váci Betegápoló Irgalmas Rend főigazgatóját hallják.
3: A polgármester asszonnyal, a városi régészekkel nagyon sok egyeztetés történt. Ugye a hasznosításának az egyik legnagyobb problémája az, hogy több szintű pincerendszer van alatta. A szonáros vizsgálat már megtörtént, jelenleg megrendeltük a statikustól a vizsgálatokat, az ő vizsgálatának eredményét várjuk, és ezt követően lehet azt eldönteni, hogy a telket milyen módon tudjuk hasznosítani. Én már szerettem volna lezárni, viszont most is várjuk, nem tudom megmondani, mikor jön a statikus, tehát ugye ma ez nem egyszerű, ezek a vizsgálatok, bonyolult vizsgálatok, szakemberek végzik, sajnos nem rajtuk múlik, mi megrendeltük, mi annyit tudunk tenni a kolléganőimmel, hogy rögtön mindig megrendeljük, és akkor várunk, és ha minden eredmény meg lesz, akkor természetesen a polgármester asszonya is egyeztetni fogunk, illetve a városvezetéssel, hogy hogyan tovább.
2: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba, osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pályautáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Balázsné Pócos Erzsébetet hallják.
4: Akkor kezdtem el a rajzzal tulajdonképpen foglalkozni, amikor az unokáim is felnőttek, távol vannak, és akkor kerestem azt a lehetőséget, hogy lefoglaljam magamat, valami kis hasznos időtöltésem legyen, és akkor így találtam rá a rajzra. Interneten valami fotót, valami szép tájképet, akkor azt megfestem. Egyedül olyan van, amit Dél-Afrikában voltam még a 90-es években, és arról az én fotóm alapján készítettem mint egy szép emléket. Kis pingvinek meg egyebek ott a óceánparton. Járok a Losonczi Ildikó által vezetett kohász képzőművészeti körbe, ahol minden héten találkozunk. Ott általában a grafittal, meg krétával, pasztellal szoktunk dolgozni.
2: Balassa Gyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a Váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járrészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verebé csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van.
1: Időjárás.
2: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
1: Közlekedés.
2: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassa-Gyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános vécével. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Tari Zsoltot, a Váci Betegápoló Irgalmas Rend főigazgatóját hallják.
3: A polgármester asszonnyal, a városi régészekkel nagyon sok egyeztetés történt. Ugye a hasznosításának az egyik legnagyobb problémája az, hogy több szintű pincerendszer van alatta. A szonáros vizsgálat már megtörtént, jelenleg megrendeltük a statikustól a vizsgálatokat, az ő vizsgálatának eredményét várjuk, és ezt követően lehet azt eldönteni, hogy a telket milyen módon tudjuk hasznosítani. Én már szerettem volna lezárni, viszont most is várjuk, nem tudom megmondani, mikor jön a statikus, tehát ugye ma ez nem egyszerű, ezek a vizsgálatok bonyolult vizsgálatok, szakemberek végzik, sajnos nem rajtuk múlik, mi megrendeltük, mi annyit tudunk tenni a kolléganéimmel, hogy rögtön mindig megrendeljük, és akkor várunk, és hogyha minden eredmény meg lesz, akkor természetesen a polgármester asszonya is egyeztetni fogunk, illetve a városvezetéssel, hogy hogyan tovább.
2: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium közleményt adott ki a Bánki Tóba osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki Tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Balázsné Pócos Erzsébetet hallják.
4: Akkor kezdtem el a rajzzal tulajdonképpen foglalkozni, amikor az unokáim is felnőttek, távol vannak, és akkor kerestem azt a lehetőséget, hogy lefoglaljam magamat, valami kis hasznos időtöltésem legyen, és akkor így találtam rá a rajzra. Interneten valami fotót, valami szép tájképet, akkor azt megfestem. Egyedül olyan van, amit Dél-Afrikában voltam még a 90-es években, és arról az én fotóm alapján készítettem mint egy szép emléket. Kis pingvinek meg egyebek ott a óceánparton. Járok a Losonczy Ildikó által vezetett kohász képzőművészeti körbe, ahol minden héten találkozunk. Ott általában a grafittal, meg krétával, pasztellal szoktunk dolgozni.
2: Kolossa Gyarmati lány nyerte az Öröm a Zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járrészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verebély csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
1: Közlekedés.
2: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Sziasztok! Hello! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Elmúlt 6 óra, úgyhogy indítjuk magunkat ezen a szép reggelen. Neki veselkedünk ennek a hétnek a mikrofonnál. Oli Csak Ádámot halljátok, Karva és Sanyival indítom el ezt az órát is. Jó reggelt, Sándor! Hello!
6: Jó reggelt, kész csak a hölgyeknek, üdv és pacsi az uraknak. Hát új hét, új esély, új lehetőségek. Június 8-a hétfő reggel van, és hát tényleg nagyon fontos nap a mai az időjárás szempontjából, ugyanis Medárd napja van ma, és nagyon kell figyelni az időjárást, mert a népi jóslás szerint, ha mai napon esik, akkor bizony 40 napig esni fog, bár tudjuk, hogy azért a mezőgazdaságnak nagy szüksége van.
5: Hát de azért 40 napig azért az mégiscsak már túl macs, ott már azért gondok lennének mindennel, nem csak a mezőgazdaságban.
6: Nem fog bejönni, más mondom, nem fog bejönni. Volt olyan régen, hogy direkt figyeltem, hogy milyen időjárás.
5: Jaj, de kis neleményes.
6: Nem volt. Na, hát akkor tényleg június 8-án kik is a névnaposok. Ugye mondottam a Medárdokat, aztán a Zaránd, Elga, Aglent, Helma, Izabel, valamint Kalipszó és Tas, és Zárad. Ők az ünnepeltek. Az óceánok világnapja van ma, és akkor igen, itt még egy észrevételt magamnak írtam fel, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Hát majd meglátjuk.
5: Ez így van. Na, egy izgalmas témával fogunk foglalkozni, amit egyébként én már ilyen több oldalt is követek ezügyben, és nekem nagyon tetszik, és egy vonzó történet. Ez az urbex fotózás. Nem tudom, hogy erről már hallottál-e, Sanyikám?
6: Nem.
5: Ez egy szószetétel, ez az Urban Exploration, tehát ilyen városi felfedezésről lenn szó. Az Urbex fotósok...
6: Urbanizmus?
5: Azok, hát ugye város az Urbex. Igen. Igen. Tehát ugye az Urbex fotósok azoknak az a szenvedélyük, hogy elhagyatott épületeket, laktanyákat, kórházakat, börtönöket, gyárakat és más olyan érdekes sztorikat elrejtő helyszíneket keresnek fel, ami kvázi fotókon adja vissza azt az érzést, ami egyébként sokszor nagyon hátborzongató. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó képek készülnek, és egy kiállítás most egyébként még kb. Egy hónapig látogatható Vácon, a Madách Imre Művelődési Központban. Ez nem más, mint Vaskó Tamás kiállítása, aki az Urbex fotózásnak az egyik alaparca. Úgyhogy vele fogom majd egyet interjúzni, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy melyek voltak mondjuk akár a legfélelmetesebb helyszínei is, mert hogy egy-két interjúból kiderült és elárulta azt, hogy bizony egyes helyeken egyébként így lelépett, mert hogy valami nem volt kóser, valami paranormális volt, gyerekek, képzeljétek. Úgyhogy izgalmas beszélgetés vár rátok, meg még sok minden más, de elsőként néhány meg a sláger.

1970. június 8-a. Üdv a most ránk tekerőknek. Itt vagyunk most a zenei rovatban, mégpedig egy érdekes történet hoztam nektek, mert hogy ekkor a Deep Purple zenekarnak a furgonját és a felszerelését ugye német turné folyamán lefoglalja a kelet-német rendőrség egy európai turné során, ugye, mert hogy tévedésből túl közel hajtottak a határhoz. Hát régen azért nem volt egyszerű egy német turnét összerakni, ugye NSZKNDK? Tehát, hogy lett azért ebből probléma. Úgyhogy ez a kis színes hírünk, amivel felpattintjuk a mai kis Deep Purple rovatunkat, és hát igen, elhoztam azt a dalt, amit minden kezdő gitáros elkezd játszani, és amit már a nem kezdő gitárosoknak herőcsuk van. Viszont akkor egyszer is mindenkorra beszéljük át, hogy miről is szól, és miért is íródott meg a Smoke on the Water című nóta. Jó, úgyhogy egyszer kibírjuk az évben. Jó, de csak egyszer. Vagyis most, és akkor többet nem.

0: Igen, tehát ezt, először ezt tanulod meg, meg a Nothing Else Matters, meg a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit-et, tehát ezek kötelező a Smoke on the Water, meg a Highway to Hell, tehát hogy benne van ebben a körülbelül ezen óta is. Hát ez van, gyerekek. Én nagyon szívesen meghallgatnám ezt tényleg egy jól lejátszott, előadott cover zenekartól. Tehát ugye ez, hogyha jól megvan csinálni, akkor baromira jó szólhat, de sajnos nagyon sokszor ilyen tényleg amatőr feldolgozásokat hallottam, akár itt végig Nógrád megyében, úgyhogy ettől mindig egyik az embernek egy rossz tapasztalata van, hogy ezt meghallja, de tényleg egy jó dal. Na, és az első sorban is ugye benne van, hát, hogy Montreux városában vagyunk, 1971 decemberében ott van a zenekar, és ott akarja felvenni ugye Machine Head lemezt egy mobil stúdióval. Ezt a mobil stúdiót a Rolling Stones adta nekik kölcsönbe, és már kvázi minden készen állt, amikor elmentek egy koncertre a kaszinóból, éppen egyébként Frank Zappáik játszottak, ment a bulika, és hát koncert közben valaki a közönségből fellőtt egy jelzőpisztolyt a mennyezet felé.
1: Jézus!
0: Hát lehetett szerintem ott azért hangulat, és a tető ugye azonnal lángra kapott, és a teljes kaszinó leégett, az emberek menekültek, tehát egy brutálisan nagy para lehetett, és a tó fölött, ugye, ott a kaszinó melletti tó fölött hatalmas füst gomolygott, és innen jött az aztán, hogy hát Smoke on the Water, hogy akkor füst a víz felett, mert hogy innen jön a sztori, és ugye a Fire in the Sky az meg ugye az, akár a lövést szimbolizálván, hogy akkor a tető, vagy ugye ott a felső része mennyezet lángba borult, vagy pedig tényleg ott már minden égett.

úgyhogy ennyi a sztori, gyerekek. Jó, ezt mindenki egy életre jegyezze meg. Egyébként egy dokumentarista szövegről van szó, mert ugye Funky Claude egy valódi ember volt, ugye Claude Knobs, aki a Montreux Jazz Festnek az alapítója volt, hogy ő volt az, aki segített kimenekíteni az embereket az égő épületből. Tehát igen. Végül nem a mobil stúdióban vették fel a mesin helyet, hanem egy üres szállodában rögzítettek, ahol a folyosókon húzták végig a kábeleket, mert hogy máshol nem tudtak dolgozni. Viszont a dobhangok azok az érkező vendégeket zavarták, úgyhogy néha éjszaka kellett rögzíteni, amikor mindenki elment és bulizott, úgyhogy nagyjából ez volt a Spoke on the Water története. Hallgassátok meg!

0: Csatangoljunk, barangoljunk, június 8-án, kedves hallgatók, a Megas Lágerek után itt vagyunk újra, szevasztok, hello, és akkor nézzük, hogy miből élünk. Van születésnaposunk. Egyrészt itt van Robert Schumann, 1810-ben születik ma. Ugye ő hát zeneszerző, német zeneszerző, zenei romantik egyik vezér egyenisége. Igen, ugye Klára Schumann volt talán a feleségenek, és aztán azt hiszem, hogy meg, dil is lett a végére.
1: Igen.
0: Az öreg Robert, hogyha jól emlékszem, mert egyszer nem tudta elviselni azt, hogy a felesége az jobb zongoristává vált, mint ő, és akkor emlékszem, mert talán olyan is volt, hogy az ujjait így elkezdte ilyen madzagokkal így hátrafelé hajlítani, húzni, így erőszakosan, hogy ugye az izraelitek jobban nyúljanak, és nagyobbakat tudjon ugye ütni a zongorán, hogy ezzel is valahogy fölvegye a versenyt a feleségével. Igen, bekattant, azt hiszem. Nekem ilyen zenetörténeti emlékeim vannak róla. Jó, aztán Francis Harry Copton Crick,

0: bácsi, hát még mindig rakendul arc, abszolút. És a végére egy érdekesség még, azt a 240 évvel ezelőtt először árultak New Yorkban nem házi készítésű fajlatot, hanem gondolom akkor az már rendes egy ilyen boltban lévő igen, fagylatárus lehetett. 240 éve már beindult a fagylatbiznisz.
1: Mi? Aztán. Hát én most nagyon rosszat olvastam a fagyiról.
0: Miért?
1: Hát nem is tudom mikor volt. Talán már lehet, hogy egy 3 hete is van.
0: Az nem jó.
1: Olaszországban meghalt egy 14 éves fiú, mert hogy tej allergiája volt. Hát és akkor ő ezt jelezte is, hogy nem kér teljes fagyit, valami gyümölcsöset, és mégis azt kapott, és rosszul lett. Pedig csak a barátaival lement fagyizni.
0: Hát
1: ide kiértek a mentők, addigra meghalt szegény.
0: Ez egy nem jó történet. Én emlékszem rá minden mai napok a szemem előtt, amikor Rómában ettük a fagylaltot, tehát megőrülsz, érted, amikor nem bírtad el a két kezeddel azt a tölcsérben, azt az iszonyatos adagot, amit ugye nem is gombócok vannak, vagy voltak ott már, hanem hogy ilyen lapáttal, érted, rácsapja, érted, mint a habarcsot, és valami iszonyat mennyiségű és tömegű cucc volt. De ez mind a mai napig előttem él, hogy ezt hogy csinálták. Na jó, mám, csináljuk egy régi Nógrádot megnézzünk együtt, jó?
1: Nézzük!
0: Direkt neked választottam. Köszönöm. A következő cikket.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1986-ban vagyunk, Sanyika. Jó? Egy június eleji cikkről van szó, és hát arról szól, hogy tornacipőt húzott még a tanár is, ez a cikknek a címe. És akkor
1: Mexikó? Milyen? Labdarúgás?
0: Nem, helyi vonatkozás, Balassagyarmati vonatkozás, mégpedig arról szól a cikk, elolvasom a leadet. A kihívás napja minden évben több százezer embert mozgósít sportolásra szerte az országban, nem kivétel ez alól a Palóc főváros sem. Idén ez a rendezvény egybeesett a Magyar Olimpiai Akadémia ugyancsak Balassagyarmaton rendezett vándorgyűlésével, így eshetett meg, hogy a meghívott vendégek is bekapcsolódtak a rendezvény sorozatba. Na, tessék! Neked miért ragadt meg ennyire ez a kihívás napi történet? Ez annó is ebben benne voltál, Sanyi?
1: Persze, ez minden iskolában. A múltkor beszélgettünk, azt
0: tudom,
1: hiszem, négyen voltunk.
0: És ezért jött elő, így van.
1: Igen, és akkor hogy május utolsó szerdája volt régen, de gondolom, akkor itt a hír kapcsán összekötötték egy másik ünnepséget, és azért
0: igen.
1: Jelentez meg június 8-án ez a cikk. Hát ez egy óriási esemény volt. Hát nézd, itt 24 órán keresztül különböző rendezvények, sportolási lehetőségek voltak iskolákban, meg versenyek, akadályversenyek, tudod? Tehát ez egy, erre készültek a fiatalok, akkor már május végén, tudod, akkor már nagyjából azért megvannak a vizsgák, az összes dolgozat megvan, szinte le vagy zárva, és akkor még meg kell koronázni valami emlékezetes, valami nagyon jó. És akkor erre jött ez a challenge day, és akkor, hogy tényleg versenyek voltak, iskolák is versenyeztek egymás között. Tehát volt, hogy meg voltak hívva iskolák, és ők is versenyeztek. Hát nekünk is volt ilyen csörgőlabda bajnokságokat rendeztünk meg, hát nyilván torna volt, futás volt, meg akadályverseny. Ez egy nagy buli volt. Az a nap más volt mindig a suliban, és arra készültél, azt vártad, tudod? Az egy jó sztori volt.
0: Elhiszem. Igen, itt is azt írják, hogy valamennyi általános és középiskola tanuló számára szerveztek ugye sporteseményeket a városban. Volt, ahol teljes sportnapot hoztak össze, több iskolában sorversenyek, tanárdiák foci, osztályok közötti derbiket bonyolítottak le különböző sportágakban. Itt mondjuk azt, hogy a Nádor utcai kispályás labdarúgó mérkőzések is elindultak, a sportcsarnokban 3 csapat részvételével női kézitornát rendeztek, a gyarmati kihívást segítette a MOA vándorgyűlés néhány meghívottja is, még dr. Jakab Házi László egyetemi tanár is futott ezen a napon, tehát hogy ezeket azért tényleg kiírják, hogy azért ez tényleg egy nagy megmozdulás volt annó. A Triathlon Egyesület is itt van, Stancsik Dodót megemlíti a cikk alapvetően, tehát hogy igen, és bocsánat, tényleg május 31-e volt a dátum, amikor erről a tudósítás, az akkor ugye utolsó májusi napon volt ez, ahogy látom, igen. Mm. Jó van, ez direkt neked kerestem, Sanyi, látod?
1: Köszönöm, nagyon aranyos.
0: Na, menjünk akkor, és daloljunk ennek örömére egy kicsit.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. ekiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ívókúttal és nyilvános vécével. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a Salgó-Tarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek. Több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szent György télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
1: Időjárás.
12: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
12: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
14: Elmúlt 7-3 perccel, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, itt vagyunk, megyünk tovább ezen a hétfői reggelen. Sanyika, jó reggelt neked is, hello.
15: Jó reggelt, szép hetet, szép hétfőt mindenkinek. Június 8-a van. A telefonszámunk, amely üzenetrögzítés 0635 95 7 95 7. Viber számunk, ami ingyenes, 0635 66 22 62. És már most mondom, jönnek a megaslágerek, és egy nagyon-nagyon jó témát hoztam nektek. De tényleg, ezt én hoztam.
14: Így van, úgyhogy egy pár dal, és ugye meglátjuk, hogy Korvosonyi mivel is szolgál a számunkra.

0: Itt is vagyunk tehát, és mondta a Karvas Anya, hogy bár ez nem most történt, hanem pár nappal ezelőtt, de mindenképpen foglalkozunk ezzel, mert hogy echte kiverte a biztosítékot nála a történet, és hát vakember létére... Igen, azért mondom, hogy vakember létére ezzel akkor még foglalkozunk azért egy kicsit, mert hogy örökös téma ez még mindig, hogy inzultálják a vakokat. Ugye? Mikor bántottak utoljára téged, Sanyika? Mondd el nekem, önts ki a szíved.
1: Hát, csúnyán néztek rám, de azt nem vettem észre.
0: Igen, na mert
1: hogy... Igazából nem. Igazából
0: nem bántottak?
1: Ilyen tizen akár hány éves lehettem. Hát, mert 19 körül volt, amikor éjszaka mentem haza Salgótarjánból a Tündittől, és akkor Pest, és akkor olyan vidéki süttyú gyerek jött szembe, és akkor így mindig így gúnyolott, hogy kip-kop, kijött oda, hogy fehér bottal botoztam, és akkor mindig beszólt. Egyik este is, másik, egy harmadik este, negyedik este utána vágtam a botta jó.
0: Oj, de után, nagyon kemény voltál.
1: Utána nem volt ilyen.
0: Brutális, brutális. Na, belerúgtak a buszon egy vakvezető kutyába, és a gazdáját verbálisan inzultálták. Ugye a Barát hegyi vakvezető és segítőkutya iskola alapítvány, ezt nem mondta szó nélkül, az általa képzett segítőkutya ellen ilyen durván felléptek. Ugye a hölgyet Nyőgér Réka Kiarának hívták, vagy hívják, akivel az eset történt, és ő meg a kutyája Babér Budapesten a 17. kerületben szálltak fel egy buszra, miután akárcsak Karvas Sanyink egy szemléletformáló óráról tartott haza. És ugye Rékának ugye az a munkája, hogy a vakvezető kutyájával a gyerkőcöknek, meg felnőtteknek tart ugye érzékenyítő foglalkozásokat, akárcsak ugye Karvas Anyja vízzel, meg a csörgőlabdával, meg ilyenekkel, gondolom akkor ő egy pályatárs, és akkor Réka meg a kutyával szokott lenni. És ugye a busztaszállás után történt az, hogy nagyon szűk volt a hely, ezt mondta egyébként a Réka, ezért Babér hozzáért az egyik utastársunk Szatyrához, mire a mellette ülő mindenféle állnak lehordott, követelte, hogy a rohadt dögöt takarítsam le, és konkrétan belerúgott a kutyába. Ezt mondta Jézus. Egyébként. Az eset után bennem tomboló dühöt egy pillanatra a szánalom váltotta fel, szánalmat érzett egy olyan ember irányt, akiből teljesen hiányzik az együttérzés, és akit semmi sem tart vissza attól, hogy bántson egy védtelen állatot, pláne egy vakvezető kutyát. Igen, leszálltuk a buszról, Babér ugyanúgy csóválta a farkát, hogy nyugodtan vezetett tovább, ahogy egyik, nem látott rajta harag, félelem vagy bizonytalanság, tehát tette a dolgát, ahogy mindig. Na ez a sztori, és akkor ezt akkor át akarod beszélni, Sanyika, hogy ez azért nem az első eset, erről szól a cikk is.
1: Hát ilyen kutyás történet nyilván nem, hogy számtalan olyan volt, hogy nem engedtek be vakembert például étterembe, vagy bárhová, és ilyenek is voltak, de mondjuk ilyen, hogy bántalmaz, hogy a kutyába belevette, ilyenről még nem hallottam, ez nekem felháborít.
0: Ez neked egy újdonság. Jó, beszélünk erről akkor mindjárt, ha már hoztuk a témát.

0: Karvaj Sanyit egy eset háborította fel, amely egy hát vak pályatársával esett meg, erről kezdtünk az előzőkben beszélgetni, és akkor mit hoz, vagy milyen következtetéseket vonsz le Sanyika azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ez az eset így megtörtént, ugye ami arról szólt, azt mondom még egyszer, aki most tekert volna ránk, hogy egy fiatal lány, aki a vakvezető kutyájával ment fel a buszra, szűk volt a hely, a kutya hozzáért a mellette ülő szatyához, és akkor belerúgott a kutyába, lekvázta a hölgyet, tehát ilyenfajta inzultus történt a buszon, amelyet egyébként a hölgy egy ilyen videós formátumban mesélt el. Ezt talán be is tudjuk még gyorsan játszani, hogy mindenki nagyjából képben legyen.
1: Sziasztok! Gondolnátok, hogy valaki képes fizikailag bántalmazni egy vakvezető kutyát? Hát képzeljétek el, hogy sajnos ez velünk nemrég megtörtént. Babérral egy szemléletformáló óráról tartottunk haza. Ez azt jelenti, hogy általános iskolás gyerekeknek tartunk érzékenyítő foglalkozásokat. Itt ugye elmondom, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni, hogyha egy vakvezető kutyussal találkoznak. Nagyon érdeklődőek, kíváncsiak és nagyon kedves aranyosak voltak a gyerekek. Így vidám hangulatban indultunk el Babérral hazafele. Felszálltunk Babérral a buszra, nagyon-nagyon szűk volt a hely, ezért Babér hozzáért az egyik utastársam szatyrához, mire a mellette ülő, szó szerint mindenféle lehordott, közölte, hogy a rohadt dögöt takarítsam le, és konkrétan belerugott a kutyába. Bizony-bizony, látjátok azt sajnos, hogy vannak olyan embertársaink, akiket egyáltalán nem tart vissza az agresszivitástól, még az sem, hogy egy látássérült segítő kutyáját bántalmazza.
0: Ennyi ezt a nagyjából röviden.
2: Döbbenetes.
0: Na, Sanyikám.
2: Itt tartunk 2026-ban, és nyilván ez egy egyedi példa, és tudom, hogy az emberek többsége nem ilyen, de ez borzasztó és felháborító. Egy ember is, ha ilyen, hát ez, tudod, én azért mindig picit úgy biztonságban éreztem magam a világban, de ezek...
0: Mármint, hogy értve, hogy biztonságban
2: hát, hogy
0: érezted magad a világban.
2: Közlekedtem. Uh-huh. Tehát, hogy mindig azt mondom, hogy a Fehérbottnak van egy, hát nem tudom, nem tekintély, nem visszatartó erő, de hogy mégis valamennyire az emberek figyelnek jobban esetleg. De nem, mert a múltkor egy ismerős hölgy ment hazafelé, és szó szerint az autó elsodorta a fehérbottyát, meg sem állt, ugyanúgy ment. És akkor most azt mondják, hogy, és bocsánat, nem akarom én a politikát belehozni, de egyre többen azt mondják, hogy hát, hogy most azért valami új dolog kezdődött el itt nálunk Magyarországon, április 12-e után, hogy másabbak lettek az emberek. Én magam is azt teszem észre, hogy talán egy picit többen jönnek oda segíteni az utcán, de hogy látod, és a másik oldalon meg itt van az, hogy ilyen meg tud történni. Hogy belerúg a kutyába, hogy ennyire szívtelen, ennyire aljas tud lenni egy ember, holott tudja, hogy annak a vakembernek az a kutya egy a társa, és az ő szeme, ő segítsége, érted? Tehát, hogy egy segítő értem, kutyáról hogy... beszélünk, tehát, hogy tud egy ember ide lesüllyedni? Elnézést kérek, hogy tud valaki ide lesüllyedni, hogy belerúg egy kutya? Mert azt mondja egy vakembernek, hogy nálam, hogy menj már innen, nem félek el tőled, vagy de nagy a hátizsákod, oké, mert én is csináltam olyat, meg láttam pont a múltkor, sorstárs fölállt, felszállt a buszra, ötös busz, és megállt gyakorlatilag az első ajtón, és akkor nem fértek tőle az emberek, és akkor én már fölálltam, és azt mondtam, hogy gyere, haver, ülj le ide! Uh-huh. Ne tartsd már fel a forgalmat a szűk folyoson, tudod?
0: Persze.
2: És mert biztos nem... Ahelyett, hogy valaki mondjuk oda ment volna, és azt mondta volna neki, hogy figyelj, ülj ide le, segítek, vagy segített volna helyet keresni. Na mindegy, ez egy másik. És akkor itt tartunk, hogy a vakvezető kutyába belerúgunk. Próbált tud még ez a világ lesüllyedni, embertársaim? Mondjátok meg, drága hallgatók, fogjuk meg egymás kezét, és kérdezem tőletek most, így az éteren keresztül, hogy mi kell még, hogy ne következzen be, mit kelljen tenni. Ott van az a hölgy, látszik rajta fehér bot a kezében, ott van a vakvezető kutya nála,
0: igen.
2: És akkor ebbe a kutyába belerúgunk. Igen, meg egyáltalán belerúgunk egy kutyába.
0: Írja azt valaki, hogy én azt hiányolom az ilyen történetekből, hogy hol volt a sofőr, hol voltak az utastársak. Egy ember egyedül tombolatott egy látássérült övel szemben, senki nem szólt rá. Ez legalább akkora probléma, mint maga az agresszor. A közöny legalább annyira veszélyes, mint az erőszak. Ha a társadalom mindig félrenéz, akkor az ilyen emberek felbátorodnak.
2: Nagyon jó a kérdés, és igaza van a drága hallgatónak. Igen. Hol volt a sofőr? A sofőrnek ugye alapesetben emberségből is, nem is tudom, tehát feladatköre is lenne, hogy egyáltalán segítsen leülni egy látássérült embernek. Szoktak is egyébként, tisztelt a kivétel, de szoktak is segíteni, de nyilván van olyan, aki nem. Meg általában én mindig azt szoktam mondani, hogy a sofőr mögötti helyet, ha tehetjük, akkor hagyjuk szabadon a látássérült emberek, mert a vakvezető kutya is úgy van tanítva, hogy oda fogja bevinni a vakembert a sofőr mögött ülésre.
0: Nekem az a legfájóbb ebben, még egy hallgatói hozzászólás, vár beszámunk egyébként 0-30-5-6-22-62, hogy Babér valószínűleg végig nyugodt maradt, mert ezek a kutyák erre vannak kiképezve. Hűségesen tűrte, hogy bántsák, miközben dolgozott. Egy vakvezető kutya elképesztően fegyelmezett és intelligens állat, aki ilyet bánt, az pontosan tudja, hogy egy kiszolgáltatott embert támad. Nem a szatyor volt a probléma, hanem az agresszió, mert egyre több emberből ömlik a hétköznapokba. Szerintem itt azért egy-két ilyen észak-pesti hallgatós lehet, mert valaki azt írja, hogy én rendszeresen utazom tömegközlekedéssel, és pontosan látom, mennyire feszültek az emberek, de semmilyen ideállapot nem magyarázza azt, hogy valaki egy szolgálati kutyát rúgdosson, és egy látássérült nőt szidalmazzon. Ez nem egyszerű konfliktus, hanem súlyos morális probléma volt.
2: Busz be van kamerázva.
0: Igen.
2: Igaz? Igen. Általában. A buszok be van. Na, az ilyet bíróságra adtam volna. Tehát nem is értem a Rékát. Én Rékát ismerem.
0: Aha.
2: De nem is értem a Rékát, hogy miért nem tett, mert állítod, nem tett feljelentést.
0: Hát...
2: Az eset kapcsán. Én biztos, ott van a buszon, kamera, minden.
0: Csináltad volna.
2: És te, újabb megjelenés, újabb cikkek, tudod?
0: Igen.
2: Nem, meg most viccen kívül.
0: A Vaginist Recorder fölnyomta az aklatóját.
2: Például.
0: Tele lenne az összes címlap ezzel. Igen.
2: Megtámadták a Vag Guinness rekordet.
0: Igen. Traktorral ment el, és közben egy Guinness rekordot és létrehajtott Karva Sanyi a támadójához. Igen, tehát ilyen címlapen.
2: Nem, de tényleg, szóval ez ekkora, ez egy nagyon durva, bocsánat, parasztság. Tehát ez nem minősíthetetlen. Belerúg egy egyetlen kutyába, állatba, de egy vakvezető kutyába, érted?
0: Igen.
2: És igen, ők iszonyatos, hogy milyen toleranciával rendelkeznek a vakvezetők. Ugye?
0: Azt írja.
2: Gondold el, hogy, bocsánat, gondold, hogy bemegy dolgozni a vakvezető kutya gazdi, és 4-6 órán keresztül ott fekszik képes nyugodtan a széke mellett, és nyugiba van, és várja azt, hogy mikor majd mehetnek dolgozni.
0: Igen, azt írják, hogy őszintén mondom, engem ez lep meg, hogy mindig ennyire kevés az empátia, egy zsúfolt buszon bárki hozzáért valamihez. Én már kaptam könyökkel a bordámba, taposták le a cipőmet, neki mentek a babakocsinak, ilyen a tömegközlekedés, de normális ember ilyenkor maximum morog egyet, nem kezd ordítani és rúgdosni Dávid Gödről.
2: Hát igen.
0: Ebben is van valami. És talán még, mielőtt elmegyünk hírezni, egyet még át tudod még beszélni, Sanyika. Az is fontos kérdés, hogy a közlekedési vállalatok mennyire készítik fel a dolgozóikat az ilyen helyzetekre. Egy látássérült utas vakvezető kutyával nem különlegesség, hanem a társadalom része. Jó lenne, ha egyértelmű protokoll lenne arra, hogyan kell kezelni az agresszív utasokat, mert amíg az áldozatnak kell magyarázkodni, addig valójában fordítva ülünk a lovon, írta Margó. Na, ezt még kommentált, Sanyika, amit szólsz hozzá.
2: Jó,
0: igaza. Jók, amiket írnak a hallgatóink,
2: igen,
0: abszolút.
2: Igen, és igen. Teljesen igaza van. Hát sok esetben tényleg, és mi is azért csináljuk ezeket a szemléletformáló előadásokat, mert a legtöbb ember, esküszöm neked, a mai napig nem tudja, hogy hogyan segítsen, hogyan kezeljenek bennünket, és ha nagy Isten van egy ilyen szituáció, szerintem a buszvezető sem biztosan tudja, hogy hogyan lépjen fel az agresszív támadóval szemben. Uh-huh. És egyébként elárulok itt neked, a hallgatóknak is egy óriási titkot, szemléletformálás.
0: Mondd, Sanyi, nagyon várom.
2: hogy a szemléletformálás az én fejemben honnan született meg. Amikor ott ültünk a rádióba,
0: igen,
2: Balassagyarmaton, Norbi is ott volt,
0: igen,
2: és én nem tudom, valamelyik Megaslágert követően, azt mondtátok így a zenék alatt, hogy na basszus, mi még nem is találkoztunk vakkal, és én megmondtam, hogy hát dehogy nem, hülye vagy, hát itt vagyok. De hogy, hogy rajtam kívül nem találkoztatok vakemberrel.
0: Aha.
2: És innen jött a gondolat, hogy akkor el kell indulni. És ez,
0: hát ez
2: mit tudom, hogy 10 évvel ezelőtt, mikor elindult a rádió nagyjából, akkor jött, hogy akkor, akkor tényleg nekem ezzel kezdeni kell valamit.
0: Sanyika,
2: akkor...
0: erre inni kell. Jó? Ha már idén 10 évesek vagyunk mindenképpen.
2: Igen.
0: Jó, még várunk azért egy-két hozzászólást, mert jókat írtak a hallgatók. Ha még valami bejön, akkor ezt felolvassuk nektek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon. Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló Irgalmas Rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy többszintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
3: Időjárás.
5: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
4: Közlekedés.
5: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Jött még egy-két komment erre a témánkra, kedves hallgatók, és itt az előző beszélgetésnek a végén, hogy a Karvas Anyának itt a coming out-ja, hogy hát itt a Megafon Rádió miatt kezdett el, úristen, a Megafon Rádió miatt kezdte le hazudni a gyerekeknek, Sanyi?
1: Nem hazudok, de
0: jó, tehát érzékenyíteni, és valaki azt írja, hogy hol is van? Igen, nagyon fontos lenne, hogy több ilyen érzékenyítő program legyen az iskolákban. Az emberek jelentős része egyszerűen nincs tisztában azzal, hogyan élnek a fogyatékossággal élők, vagy milyen szerepe van egy vakvezető kutyának. Persze ez sem mentség az agresszióra, de látszik, hogy hatalmas baj van a társadalmi kultúrával, túl sok az indulat, túl kevés a türelem, és ezt mindig a legvételenebbek érzik meg először.
1: Szívemből szóltál. Köszönöm. Tényleg így van, ezért tényleg kéne tenni valamit. Hál' Istennek ugye beszéltünk ma mi is itt adásban, hogy lett egy vakminiszterünk, a Vilmos, ő ezt nagyon támogatja, régen nem volt ez normális kifejezés, én elfogadom és használom is, mint érzékenyítés, helyette a szemléletformálást jobban szeretik, tehát nekem is annó, mit tudom én mondjuk, van ahol képzett rá, úgy kérik a számlát, hogy ne az legyen rajta, hogy érzékenyítés, hanem mondjuk szemléletformálás, hogy bármi, csak ne az érzékenyítés.
0: Igen.
1: Nem mondom, nekem aztán oly mindegy, hogy mit írok a számára.
0: Igen, de múltkor meg az, de kritikával illeted őt emlékszem el, vagy akkor hogy hívták a látássérülteket? Egy, nem tudom, ami sajtótájékoztató?
1: Hát, elesettek. Ezért egy picit úgy neheztelek. Nem ő hívta így.
0: Vagy valami ez elhangzott.
1: Ezt, bocsánat, de ezt a miniszterelnök úr szájából hallottam, hogy az elesettekkel is kell foglalkozni, és többet kell törődni. Így mondta, az elesettekkel.
0: Aha.
1: Ugye ez a kapcsán jött szóba, hogy fogyatékossággal élő személynek nevezzük, vagy egyáltalán hogy nevezzük a halmozott, van ilyen elnevezés, hogy halmozottan sérültek, fogyatékossággal élő személyek, de most már mondom, a legújabb ez a elesettek, és ez nekem ezt tetszik a legkevésbé.
0: Hát, igen, ne keresi gondolom erre az ember a szót, vagy nem tudom, milyen terminológiában legyen az egész történet, de...
1: Lehet, hogy de, nincs is nagyon jó szó rá.
0: Igen, de ugye meg most elesettek, hát ez a háborúban vannak az elesettek.
1: Igen,
0: nem annyira szerencsés egyébként, de értem, hogy mire gondolhatott ilyen szempontból.
1: Persze, ilyen szinten én is értem, csak ez olyan, nem tudom, olyan fura.
0: Ez fura volt még, neked ilyen szempontból. Igen, akkor látássérült vagy, tehát vak, érted?
1: Én vak vagyok, így van. Bár mondom, én 30 éves koromig utáltam azt kimondani, hogy vak, addig látássérültnek mondtam magam. Akkorra már felnőttem agyilag is, vagy nem tudom, jobban elfogadtam így a szívembe, a lelkembe, hogy igen, én vak vagyok is.
0: De jó, Sanyika, ez egy szép zárszó, menjünk el egy jó zenére, jó?
1: Oké. Okay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók

0: Rebeka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
11: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
12: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
11: Horizontablak.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 8 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba, osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Balassagyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a báci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékségbe tartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áltozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Oroszország készen áll a saját fejlesztésű 5. generációs Su-57-es vadászgépek szállítására India részére, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai műszaki együttműködése a légieszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Su-57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. A Moszkva által nehezen radarozható 5. generációs gépként hirdetett Su-57-es nemzetközi piaci megítélése és export sikere eddig elmarad a várakozásoktól. A nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
7: Időjárás.
15: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
14: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
15: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
16: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
17: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
16: Megafon.
17: Nagyot szól.
18: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok megafonisták, folytatjuk a műsort ebben az órában, és itt vagyunk. Sanyika, neked is hello, meg vagy?
19: Igen, jó reggelt, hello, sziasztok.
18: Minden rendben van, Pesterzsébetem.
19: Rendben, persze, kinézek itt az ablakon, a stúdió ablakán, minden oké, és nem esik még az eső.
18: Na,
19: persze,
18: nagyon
19: pedig
18: szuper.
19: Pedig azért már a döntő.
18: Nagyon szuper, akkor nálatok akkor itt volt. Jó, egy kis esőcske híre. A programot ajánlunk, bár tudjuk, hogy nem péntek van, hanem hétfő, de azért kell egy programot ajánlunk nektek, amiről már mi reggel beszéltünk, ugyanis még nagyjából egy hónapig lehet látni Vácon, a Madách Imre Művelődési Központban Vaskó Tamás kiállítás. Ez egy fotó kiállítás, a Tomi egy fotós, aki újságírói, fotóriporteri karriert tudhat le az elmúlt nagyjából nem tudom én 20-30 évben, és ennek során talált rá egy nagyon különleges fotózási műfajra, ez nem volt más, mint az Urbex. Ugye ezt mondtuk reggel, és ez az Urban Exploration, tehát ennek az a lényege, hogy te, mint fotós, elmész ilyen elhagyatott épületekbe, laktanyag, kórház, börtönök, gyárak, mindenfajta olyan helyszínek, egyébként ő szovjet laktanyákkal kezdte, de volt, nem tudom én, olasz elmegyógyintézetben, az Észak-Pesti kórháztól kezdve nagyon sok helyen, és ugye úgy képzeld el, Sanyi, hogy ezek a helyek az olyanok, hogy gyakorlatilag ott van sokszor hagyva minden. Mint hogyha egy gomnyomásra el kellett volna onnan menniük, és még otthon mondjuk, érted, a csésze benne mondjuk a kávé már azért bár nem, de mondjuk ott van egy kis kanál, mellette mondjuk ott van még a cukor, meg a sótartó, tehát hogy mindent így ott hagytak. És
19: De miért? Mi volt
18: ezek?
19: Ez egy üzenet lett volna?
18: Mire gondolsz, milyen üzenet?
19: Hát, hogy mit tudom én, ilyen is volt, így éltek.
18: És én nem hiszem, hogy pont azért, hogy majd akkor mondjuk egy Vaskó Tomi az egy ember nem is akkor megtalálja, hanem valami utána fogon, vége volt, lehet a lemez, el kellett menni, így nem foglalkoztak azzal, hogy nem kezdve egyet takarítva, nem legyen rakva, bezárt a bazár, kész, ennyi. És ugye nagyon sok ilyen egészségügyi intézményben volt már a Tamás, ő volt az, aki egyébként megjárt a Csernobilt is, és ott is tudott fotózni, tehát, hogy hihetetlen helyeken volt már ő, és az ő igen, tehát az ő munkásságából nyílt meg május közepén egy tárlat Vácon, a Vécsi központban, úgyhogy ezt most én is rátaláltam egy pár nappal ezelőtt, és akkor mondták azt a többiek is, hogy tényleg akkor ezzel foglalkozom, mert hogy én követek egy-két ilyet, aztán a felfedező a neve annak a srácnak, akit én az egyik közösségi oldalon követek, ott is iszonyatosan érdekes, és nyomasztó, de egyben vonzó, riasztó, de egyben érdekes, tehát ugye kár, hogy nem látsz, Sanyika, mert ez egy olyan érdekes dolog lenne a számodra is szerintem.
19: Biztos.
18: És van például ennek itt nálunk helyi vonatkozása is, mert például a Kismarosi Express tábor élettelen épületeit is lefotózta és megcsinálta, és végigment benne, tehát hogy egy nagyon érdekes, izgalmas, de ilyen több érzelmet érzel magadban, hogyha ezeket a fotókat nézel, ezért is különleges ez. Úgyhogy a Tamással tudunk most beszélni, hál' Istennek, hogy egy pár dal, és hívjuk őt majd a kiállításával kapcsolatban.

0: kiállítást ajánlunk a figyelmetekbe, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ugye nem csak a váciaknak a figyelmébe, hanem mindenki figyelmébe, mert hogy egy különleges kiállítás nyílt meg még május közepén a Madách Imre Újrási Központban, amely még nagyjából egy hónapig bőven látogatható, és érdemes is látogatni, így van, mert hogy Vaskó Tamásnak egy kiállítása az, amit láthattok, és ugye Tamás Urbex fotós, ezt mondtuk az előbb is, hogy ez a szószetétel pontosan mit jelent, és ahogy mondtam, én is több ilyen arcot követek a közösségi oldalakon, és mindig szoktam nézni a posztokat, és azt, hogy milyen helyeken járnak ezek az Urbex fotósok, és ahogy mondtam, nekem olyan mindig ilyen kevert érzelmeim vannak, nem tudom, hogy ez mással hogy van, amikor ezeket a képeket az ember nézi, mert vonz is ez az egész, hogy ez milyen most, félelmet is kelt benned, mert egyik-másik fotó az olyan, mint egy rossz, vagy egy nagyon jó horrorfilmben. Taszít is, mert egyfajta ilyen, nem tudom. Érted, ilyen
1: kevert. A fotónál azért kevert. Az fontos, én legalábbis azt gondolom így született vakon, hogy azt mondod, hogy félelmet kelt benned, de valahol meg élethűnek kell lennie, nem?
0: Oké, de az, hogy tudod, hogy így persze annak kell lennie, de az, hogy megnézem mondjuk, nem tudom én, egy kisbarosi express táboros képet, vagy mondjuk a Lipótmezői országos tébolynának a fotóit, tehát hogy tudod, hogy mi a sztoria neki, tehát nyilván azért egy picit utána nézem, meg az urbexesek azért mindig adnak egy plusz infót ezzel kapcsolatban, és hogy beleéled magad, hogy látod, hogy mi van, és hogy mi lehetett volna, vagy mi lehetett annó, és kihalt az egész, de mégis van valami külön, tehát ugye mondom, ilyen tök kevert érzelmek jönnek nekem elő mindig, amikor urbex fotókat nézek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a készítő az tényleg hasonlót érez-e mondjuk, mint aki látja a fotóit, úgyhogy igen, úgyhogy Vaskó Tamás itt van a vonalban, akivel tudunk egy picit beszélni ezekről a képekről. Szia Tomi, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Szia. Hát remélem, hogy tudok nektek segíteni, mire vagytok kíváncsiak.
0: Figyelj, arra, hogy te is úgy érzel el, mint ahogy mondjuk én érzek egy-egy fotót kapcsán. Tehát, hogyha elmész egy ilyen előadott épületbe, legyen mondjuk tényleg egy szovjet laktanya, vagy egy express tábor, hogy ott van a múlt is, szomorúságot is lehet érezni, ugyanakkor azért nyilván voltak olyan helyek, ami para volt, tehát, hogy ilyen többféle érzelem van rajtad ilyenkor urrá, vagy pedig inkább első körben a melóra, meg a képekre fókuszálsz ilyenkor. Talán kezdjük innen.
2: Pontosan mind a három, amit elmondtál. Aha. Először ugyebár, ahogy mondtad is, egy ilyen régi hotel, amiben például ott vannak a bútorok, megpenészedett bútorok, amikből pászány nő ki. Először egy nagyon erős elmúlás érzés, egy szomorúság érzés jön rám. Utána jön úgy igazából egy kicsit izgalom, hogy jó, azért vannak néha félelmetes helyek, hogy mi van, ha nem vagyok egyedül.
0: Komolyan ilyenek azért így bekattannak, hogy mi van, hogyha nem tudom én, mindig...
2: Hát igen, voltak sztorik.
0: Na majd mesélj erről egyébként, hogy mondjuk, hogy első kérdésnek az érzelmek, hogy akkor először egy kis elmúlás, egy pici félelem.
2: Utána ráfókuszálok a munkára, én általában nagyon gyorsan tudok dolgozni az ilyen helyeken, mert úgy meglátom, hogy akarom összerakni egy fotót, aha, és az a hely nem jön össze a fejembe, tehát hogy nem lehet azt úgy kiexponálni pont ugyanúgy, ahogy az ember szeme látja, akkor ott nem is csinálok képet. De általában az összejön, akkor nagyon hamar megcsinálom a képeket, és értelek, akkor megyek tovább.
0: Értelek. Gondolom, akkor ez mondjuk az évek alatt alakult ki, hogy kvázi, hogyha mondjuk veszel egy szerkesztő riportet, aki mondjuk kint van a telepen, és már tudja azt, hogy hogyan fog az anyag is, mert mondjuk a fejben ott van a script, akkor már az alapján fog tudni kérdezni, és nem tudom, hogy vágóképeket rendelni, és akkor ilyentől kezdve már tudja azt, hogy mit kell csinálni. Ugye?
2: Pontosan így van, ebben nagy segítség volt nekem a napilapos, a közel 20 éves napilapos múltam, és ott ugye már nagyon sokan, és nagyon gyorsan kellett dolgozni, és gyorsan beküldeni az anyagot helyszínről, úgyhogy ez onnan jött ez a gyorsaság, meg ez az előre meglátás dolog, hogy látom előre, hogy legyen a kép. De majd később esetleg, ha kíváncsi vagy, akkor erre visszatérhetünk. Erre a napilapnak köszönhetem, hogy én elkezdtem ezeket az elhagyott helyeket.
0: Na, akkor mehetünk a Kályhától, mert aztán utána mehetünk az ilyen olyan helyekről, azért tényleg para volt, meg mondjuk éreztél olyat, hogy akkor itt nem biztos, hogy mondjuk biztonságú. Tehát kezdjük akkor a Kályhától, és akkor hogyan is indult el neked ez a... Ha jól tudom, akkor elsőként ilyen szovjet laktanyákat kezdtél el fotózni.
2: Pontosan. 2014-15 környékén jött egy ilyen, hát ilyen általános kíváncsiság. Egyrészt az újságíró szerkesztők részéről, meg úgy a köztudatban, hogy vajon most mi van a egykori szovjet laktanyákkal. Mert akkor már eltelt egy bizonyos év a kivonulás óta, ezek az objektumok ugyebár ott voltak, és mindig elküldtek minket a szerkesztők, hogy keressünk, menjünk fotózni, mert erre mindig jó sztorit tudtak ráhúzni, ezt most idézőjelben mondom,
0: hogy
2: szovjet titkokat keresgéltek, kerestettek velünk, és igazából hát jól is lehetett erre sztorikat húzni, mert találtunk rengeteg újságot, egykori tárgyat, tehát jók voltak, tehát akkor még úgymond viszonylag érintetlenek voltak ezek a laktanyák, és ez engem megfogott, ezt nagyon jól tudtam fotózni, úgyhogy így indult, akkor még szó se volt Urbexről, mi ezt úgy hívtuk, hogy laktanyakutatás, múltkutatás, és akkor ezt így szeretnénk csinálni, így indult, de akkor mi nem tudtam, hogy ez Urbex, előtte én nem voltam kapcsolatba elhagyatott helyekkel, és akkor utána szabadidőmbe visszajártam, ugyanígy laktanyákba, aztán rég gyárak, üdülök, szóval nálam ez így indult, és akkor utána valamikor hát 2017-2018 környékén hallottuk, hogy ezt Urbexnek hívják, hogy a ugyebár ez összevont angol szó, ezt mondtátok, annak a rövidítése. Úgyhogy csak ennyi kis kitérő, hogy nálam ez így indult ez a dolog.
0: Oké, és akkor utána az, hogy mely területeken és milyen épületeket akarsz, vagy lehetne fotózni, akkor az így jött magá, hogy akkor elkezdtél kutatni, néztél utána. Ez hogy indult be, hogy akkor azért minél több helyszín van? Azért itt beszéltünk Csernobilról is, mert azért itt beindultak már azért ezek a projektjeid.
2: Igen. Hát először mindig ugyebár ugyanen néztem, tehát mondom, gyárak, szottüdülők, és akkor ebben a napilap nekem nagy segítség volt, partner volt, mert segítettek ugyebár a bejutást elintézni, és akkor cserébe mindig kértek tőlem cikket, tehát ez egy kölcsönös jó munka
0: ugye,
2: volt.
0: Win-win ebben. Történet, aha.
2: Win-win, mert igazából én sokszor szabadidőmbe elmentem, szabad szombat, stb. Szabadnap, és akkor ők abban támogattak, hogy segítettek engedélyt szerezni, meg kontaktot. Nagyon sokszor én kontaktáltam az adott hely tulajdonosával, kezelőjével, de cserébe akkor kértek cikket annak ellenére, hogy szabadidőmbe voltam, de ezt így élveztem, mert akkor fiatal 20-as éveimben voltam, tehát akkor ez így nekem ez nem volt megterelő egyáltalán.
0: És akkor így jöttek ezek, na akkor emeljünk már ki egyet-kettőt, mert ha mondjuk én csak például az ilyen egészségügyi intézményekre, bezárt kórházakra, vagy nem tudom én ilyen emegyógyi intézetekre gondolok, akkor tehát a kapásból jönnek a horrorfilmek be, hogy akkor ezek azért nagyon sokszor ilyen helyeken játszódnak. Volt para helyzet, amikor azt mondtad, hogy akkor igen, itt mondjuk több van, mint nem tudom én, tégla, meg penészes bútor, meg benőtt növényzet.
2: Hát két meghatározó esetet szeretnék elmesélni. Egyik az egy külföldi sztori, a másik az itthon történt, hogy melyikkel kezdjem, vagy igazából.
0: Amelyikkel gondolod, mindegy.
2: Jó, szó volt ugye a egészségügyi intézmény, ez Olaszországban voltunk egy elég régi, talán úgy tudom, ma Olaszország legelső és legnagyobb elmegyógyintézete volt, ma már nem üzemel. És ott használtak először hát elektrosokkot gyógyítás céljából, meg lobotómiát, és hát nagyon sok páciens nem élte túl a bentöltött időt, ezért ezek miatt is bezárták, meg modernizálták, úgyhogy ide sikerült hát olaszok segítségével bejutni, és hát ez egy hatalmas egy épület együttes, kb. Hát a Lipót mezőnek, ugyebár mindenkinek megvan nagyjából, hogy mekkora, meg kb. 2-3-szor akkora
0: intézmény. Jó, ez meg félváros mondjuk, kis túlzás.
2: Igen, hatalmas meg folyosok, nyilván nem is tudtuk az egész helyet bejárni, de na ott volt egy ilyen, hogy mentük a folyosón, és mintha jöttek volna mögöttünk, tehát lépteket hallottunk.
0: Jézusom,
2: akkor a léptek is.
0: Nyiba bőrös lettem, csak át nem látja most senki, igen.
2: Úgyhogy igen, úgy elején még amikor bementünk és megláttuk ezeket a sötét folyosókat, ahol a növényzet benőtt az ablakon, tehát én nagyon kérdezik, tényleg horrorfilmet lehetne forgatni, és akkor még viccelődtünk, hogy itt bizony biztos vannak kísértetek, de aztán a végén már nem viccelődtünk.
0: Nem voltatok viccel. Igen, mert hogy akár tudod ért, az ember ez így úgy hallja, mintha, vagy egyébként tényleg hallottad, akkor az egész így rádülepszik, és így úristen, tehát hogy mondom, divabőrös lettem. Oké, melyik volt a másik ilyen helyszín?
2: Hát a másik hely az úgynevezett Tótvárzsony melletti Kis Moszkva nevezetű szupertitkos orosz laktanya, vagy szovjet laktanya volt a régi időben, és akkor itt ez egy különálló város volt, tehát itt bent lévő szovjet katonáknak volt mozi, kórház, lakótelep, tehát mindegy komplet város a városban, itt volt a kórház részén, hogy az engem kísérő őr mondta, hogy ő nem jön be velem a kórház részbe, mert hogy addig cigizik egyet, ő sokszor volt. Ben, és akkor bementem, és hallottam, hogy törmelék ropog a másik helységbe, és mondom, biztos utánam jött az őr.
0: Aha.
2: De nem jött utánam az őr, átmentem ebbe a helységbe, a csönd lett. Utána abban a helységben hallottam megint a ropogást a talajon, tehát amikor az ember megy a törmeléken, biztos. Utána visszamentem abba a helyiségbe, és minden előzmény nélkül egy csempe kiesett a falról. De úgyhogy nem volt hiányos, így középről egyszerűen csak egy csempe kiesett úgy, ahogy volt.
0: Jézusom! És, még, és akkor ennek ellenére is még mész, tehát hogy, hogy mondjam, volt olyan helyszín, amikor azt mondtad, hogy nem azért, mert mondjuk nem állt össze a fejedben a forgatókönyv, hogy fogod befotózni, hanem mert bementél, és akkor azt mondtad, hogy fú, gyerek, én nem megyek tovább, itt már biztos, hogy van valami.
2: Volt. Az időpúlásával, igen, érzékeny lettem erre, talán.
0: Nem csoda.
2: Úgyhogy vannak helyek, ahol azt mondom, hogy köszönöm, nem megyek. Például most is voltam Olaszországban egy ilyen fotókörúton, elhagyatott helyeken voltam, régi világban.
0: Igen.
2: Hát és most volt, bizony, megmondom, hogy nekem annyit nem ér, mert nem volt sötét volt.
0: Aha.
2: Igen, nem volt jó érzésem, úgyhogy most már le tudom szelektálni, hogy hova nem és hova igen.
0: Értelek. Tudom, még egy utolsó zárókérdés, ha már ugye itt a kiállítást is előhoztuk, hogy akkor milyen anyagot láthatnak a művelési központban az érdeklődők, milyen, nem tudom, milyen utakról hoztál, egy best of-ot hoztál, vagy valami tematika van, arról még kicsit beszéljünk.
2: Igen, igazából egy best of, egy válogatás, ez 2023-tól egészen 20-26-ig vannak itt képeim. Egy részét tudtam ide elhozni, mert jelenleg van 100 darab képen van nagyipa keretezve, de ezek most szanaszéjel vannak az országban, mert szerencsére úgy nagyon sok helyre hívnak, és kérik, hogy kiállítsak, meg kerekasztal beszélgetés pont így az a urbex fotózásról, mint ahogy most így veletek. Úgyhogy te egy best of a legjobb képeim. Párat díjaztak is ilyen nemzetközi urbex oldalakon, ezek internetes díjak.
0: Aha.
2: Úgyhogy tehát díj az díj, úgyhogy ezekből vittem Vácsra egy válogatást.
0: Nagyon szuper, köszi. És akkor a hallgatótnál akkor biztatjuk őket, hogy akkor még azért tényleg itt június elejéig ezt, vagy július elejéig ezt lehet látni, úgyhogy menjenek és nézzék meg. Tamás, köszi. Egy élmény volt, és akkor nagyon sok sikert a többi fotózáshoz, meg minél több épületet.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük is.
2: Viszontlátás, sziasztok.
0: Minden jó, szia Tamás, szia. Gyerekek. Na jó, még beszélünk. Jó? Erről. Mondom, tehát végig konstans, fölállt az őr a karomon. De tényleg. Nagyon durva.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba, osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Balassagyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásgyűrű lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős ember életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Oroszország készen áll a saját fejlesztésű 5. generációs Su-57-es vadászgépek szállítására India részére, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai műszaki együttműködése a légieszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Su-57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. A Moszkva által nehezen radarozható 5. generációs gépként hirdetett Su-57-es nemzetközi piaci megítélése és export sikere eddig elmarad a várakozásoktól. A nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.
4: Időjárás.
5: Időjárás.

0: Vaskó Tamás volt a vendégünk, Urbex fotós, akinek még nagyjából egy hónapig lehet kiállítását megtekinteni Vácon, a Madách Imre Őrési Központban, és hát kész. Tehát én összeszarnám magam szerintem. De most komolyan, hát amilyen képeket csinál, meg amilyen helyeken jár ez az ember, és ugye nem csoda elmondta azt, hogy most is, hogy volt Olaszországban, tehát hogy olyan villább, tehát nem ment beljebb, mert valami nem smakkolt. És én biztos vagyok benne, hogy valami úton, módon azért az ember érzi. Most ezt lehet a szellemnek hívni, vagy bármilyen más energiának, akkor nem tudom, tök mindegy, de az ilyen helyeken azért itt megragadhatnak dolgok, én azt mondom. Nem? Sanyi?
1: Tehát, nem hogy... tudom, hát ha neki ez a munkája, meg ezt ő mutatja.
0: Hát igen.
1: Keresi, akkor meg bocsánat, nekem egy picit ez olyan furi, értem, hogy ő is ember, meg benne is vannak félelmek, de akkor úgy nekem az olyan érthetetlen egy kicsit, hogy akkor mégis megáll, és azt mondja, hogy jaj.
0: Igen, mert ugye lehet, hogy akkor van egy bizonyos szint, amikor már azt mondjuk, hogy figyelj, ezt már ő sem meri bevállalni. Tehát, hogy végigmegy a lipóton, érted meg, hogy nem tudom én milyen helyeken, de hogy egy idő után, tehát már érzi azt, hogy itt bent akkor.
1: De,
0: itt...
1: de mondjuk ez a orosz laktanyás történet, hogy mi lehet a helyi, mi van, meg mit tudom én, az viszont nyilván sok ember fejében megfordult, hogy mi lett azokkal az épületekkel. Azt hiszem Rétságon ott milyen egészségügyi centrum, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, igen, igen, de ugye az még, igen, azért nem egy nagyon enyészetnek induló laktanya volt még, de amiket én látok például most képeket, azok iszonyatosak, tehát olyan, mint hogyha tényleg itt

0: egy-egy csettintenél, Sanyi, és így, így kivernéd onnan az embereket, és így kész, hagynád ott az egészet, ahogy van, és hogy az szépen rohadjon, meg múljon el. De tényleg ilyen az egész. Tehát, hogy látok egy olyat, az egyik szovjet latanyának az éttermét látom, ahol még ott van a két, egy asztal, két szék, az asztalon van két tálca, rajta egy-egy tányérral. Az egyik ember az valószínűleg savanyúságot is ehetett, mert hogy ilyen kis üvegtácsika van a tányér mellett. Látok egy szódás szifont, valószínűleg utána dohányoztak is, mert ott van még egyébként egy dohányozó, vagy a hamutál is van még ott. Tehát, hogy látom azt, hogy mi történhetett. Nem tudom, mindig 10, vagy 20, vagy 45, nem tudom hány éve lehet. Tehát látom a momentumot, érted? Hogy ahogy, és így van egy csomó helyen, így hagynak minden, és lehet látni a szint, hogy mi történt. Tehát, hogy szinte brutálisan sokkolóak ezek.
1: Jó, nyilván aki lát,
0: viszont megvonzó is, hogy ez mennyire érdekes szerintem. Persze. Tehát érted, hogy mit mondok.
1: De bocsáss meg, érdekes a dolog, meg így halva Vaskó Tamást is, biztos, hogy nagyon érdekes helyszíneken járt, meg nagyon jó a kiállítás, és tényleg menjetek még, azt hiszem, hogy mondtál, hogy egy hónapig.
0: Hát ez szűk hónapig.
1: Szűk hónapig, és lényegtelen, de tényleg menjetek. Biztos, hogy bocsánat, aki lát, annak nagy élmény. Engem így vakon...
0: Nyilván nem vonz, hát nem, nyilvánvalóan.
1: Nem hozott úgy nagy lázba. Hát meghallgatok, érdekes.
0: Azért mondtam pont az elején, nagyon kár, hogy mondom, vak vagy. Mert nem látod azt, amit egyébként a Tamás is például, mint Urbexes lát, hogy mondom, elmúlást, tehát szomorúságot érzel, félelmet érzel, kíváncsiságot érzel, kérdőjeleket teszel föl magadban, tehát egy csomó kérdést, hogy akkor miért és hogy is, miképpen lehetett ez, tehát hogy egy arra összetett dolog, úgyhogy tényleg menjetek el Vácra a Művészeti Központba, és nézzétek meg a Tamásnak a kiállítását, megéri.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
11: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy többszintes pincerrendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pályautáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a Salgó-Tarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek. Több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szent György télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
12: Időjárás.
11: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
11: Ma napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: Ezek voltak a 9 órási hírek. Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának ezen a szép hétfőn. Hát ma is ilyen színes volt a reggelünk, mert hogy ugye itt egy vak történettel kezdtük, aztán itt volt velünk Vaskó Tomi, hihetetlenül jó fotókat csinál. Hát nem éppen egy, hogy mondjam, párosítás, de ettől volt szép ez a mai startmenünk is, de még nem ért véget. Ugye, Sándor?
17: Hát nem, szép délelőtt mindenkinek, bizony, hiszen még előttünk van egy óra, jönnek a megaslágerek, aztán Varga Bíró Tamás, úgyhogy mindenkit arra tudok biztatni, hogy tartsatok továbbra is velünk.

0: óriási giga mega slágerek után giga mega hihetetlen találmányok.
1: Találmányok, igen.
0: Ezt hoztad nekünk már?
1: Szia, uram.
0: Szia, uram.
1: Hihetetlen találmányok érdekel.
0: Egyébként azokat a mémeket annyira imádom.
1: Nagyon. Üdvözöllek, és hát kedves hallgatóinkat is szívből üdvözlöm, s egyben beszámolnék nekik arról a hiánypótló dologról, hogy éppen legőrültebb találmányok című összeállítás.
0: Let's do it! Mi van?
1: Rögtön az első, én elrögtem magam, azt mondom, ilyen nincsen. Tehát először is hogy éltünk nélküle, másodszor is, hogy ki volt az az elmebeteg, aki ezt megcsinálta. Törlő ruha anyagú baby dress.
0: Törlő ruha anyagú
1: baby dress, megmondom, mi a szitu. Beöltözteted, mert ugye gyereke mindenkinek lehet, robotporszívója nem.
0: Igen.
1: Beöltözteted ebbe a gyereket, és hogy ott hagy másszon.
0: És
1: akkor... De jó dolog.
0: Jó, ez te.
1: Különösen kisnevésű gyerekeknél, vagy magas felépítésű bútoroknál ez nagyon jó, ahol a láb az nagyobb, ugye, ott tényleg a bútorok alá is be tud mászni a gyerek, de hogyha csak körbe, ugye, ahogy szokták mondani, ahol a papok táncolnak, már az is nagyon jó dolog. Az is nagyon jó dolog. Baba ruha.
0: Jó.
1: Törlő.
0: Adom.
1: Szépen. Én adom.
0: Adom.
1: A másikat még jobban adom, strucpárna. Így hívják. Következő. Ez egy ilyen bélelt sisakpárna. Egy nagy lyukkal az arcodnak, ahol egy kidobott. Tehát ezt úgy képzelhető, hogy a bukósisak szerűt így felhúzod. Két oldalon, mert ez egy ilyen vállig tart.
0: Igen.
1: Kidobod a kezed, és bármilyen asztalra rá tudsz feküdni. Úgyhogy az rögtön egy ilyen kis alvóhely lesz. Ugye? Nekem kell ilyen a munkahelyre.
0: Örülök. Hogy ilyen jó munkahelyed
1: van. Hogy ilyen jó, hogy, hogy így lehet aludni a munkahelyre. Nem kell, mert állandóan tudod, a escape billentyűre ráteszed az arcodat. Egyrészt, hogy össze-vissza csinálod mindent a gépen, másrészt meg ott marad a nyoma.
0: Nyoma.
1: Ugye? Tehát az íróasztal, a faíróasztal, az nyomja a kis arcocskádat, meg annak is ott marad egy ilyen csík, csak nem kell, nem kell. Tudsz bárna. Utcán. Cipő esernyők. Igen, ez az, aminek hallatszik.
0: Jó.
1: A cipő orrára kell rátenni, és védi a cipőt, hogy
0: az király. Amikor ez most beázott a lábam,
1: igen,
0: a cipőm nagyon.
1: Ott van a kis esernyő. Valamint, hogyha napernyők lennének nagyjából, olyan, mint egy ilyen koktélernyő, de milyen jó, jó dolog. De egyébként, hogyha nincsen erre pénzed, vagy valami, akkor vegyél két mohítót valami, bárba, akarsz hozzá két ernyőt,
0: ráragasztod,
1: beszúrod, tehát hegyes annak a vége.
0: Jó.
1: Persze, kicsit erőködni kell, hogyha nem műbőr, simán.
0: Jó.
1: Vajpálcika.
0: Micsoda?
1: Vajstick.
0: Vajpálcika.
1: Egy ragasztó stift tupusban van a vaj. Ugyanúgy lehet tekeréssel kizéni, mint a rúst, vagy a szőlőzsírt. Megkened a kenyered
0: és
1: vele.
0: Vissza.
1: És vissza. Mekkora ötlet.
0: Ez jó, bár...
1: Szerintem jó.
0: Igen, nekem még mindig azzal vannak a harcaim, hogy hogyan tudom pont olyan állagúnak megtartani a vajat, hogy az jó legyen.
1: Tehát, majd mindjárt mondom egyébként, csak érted, az a baj, hogyha jön a gyerek a törlőruhával, a törlőruhás baba, akkor
0: végrajzolja,
1: az nagyon ráradat, meg
0: végrajzolja.
1: Ez a két találmány együtt falat. Nem működik. Na, elmondom, hogy kell a vajat. A közhiedelemmel ellentétben nem kell hűtőben tartani.
0: Nem tartom.
1: Ott a vajtartóban kell az asztalon tartani.
0: Igen.
1: Na már most nyilván a konyhának nem kell olyan nagyon melegnek lenni, tehát abban a vaj véganában, hogyha kemény a vajunk, akkor nincs más dolgunk, mint az apró lukó szűrőt, azt tudod, az az egykezis kis tea szűrőt, azt fogni, és végighúzni a vajon, az ott belemegy azokon a kis lyukakon a szűrő belsejébe, és ami ott a szűrő belsejébe van, az már kenhető. Ilyen egyszerű.
0: Csak az a baj egyébként, hogy 25 foknál már egyébként
1: igen.
0: Tehát, hogy nekem az a gondolom, hogy kint van, de hogy a konyhában nincsen hideg.
1: Hát igen. sajnos dolgozzunk kell a hidegebb konyhákért.
0: Igen. Már csak ezen dolgozni kell, ezen a problémakkal.
1: Igen.
0: Majd valami találmányt találunk el.
1: Abszolút, abszolút. Vagy valami tudós gárda ráakad, és akkor végre valami hasznosat fognak felfedezni, nem ilyen hülyeségeket, hogy C-vitamin, meg elektromágneses mező, meg mit tudom, vagy hogy lehet a vaj mindig koherensen kenhető,
0: így van.
1: De nem plöttyet.
0: Így van.
1: Igen,
0: ez egy fontos.
1: Ez az ember, ez a tudós csapat megérdemelni a Nobel-díjat szerintem. Igen. Végre. Az első leghasznosabb, első is egyben leghasznosabb Nobel-díj. Igen. Jó. Hát a háttérhatalom elpusztítaná. Ugyanúgy, ahogy a vízzel hajtott autót. Uh-huh. Ugye vízzel hajtott halakat. Állítunk ilyen. Vízmeghajtású halak. Orceruza. Ezt úgy képzeld el, mint egy ilyen kis maszkot, azt a pestis, vagy milyen maszkot tudod.
0: Igen, az
1: igen. Igen, igen, a pestis doktoroknak igen. A maszkját, igen. És akkor fogod a telefont, vagy a tabletet,
0: igen.
1: És azzal, az orroddal.
0: Nyomkodod.
1: Mert ott van az orrodon, így, igen.
0: Tehát itt tartod, így távol,
1: és akkor... Tartod, és akkor úgy érzi, mint a harkály, csak te nem kukacot akarsz, hanem a... Igen. Ez fel van találva. Beadták. Levédették.
0: Jó.
1: Ölelés párna. Ha már a Stutz párna, ez ilyen, akkora, mint egy ilyen fél ember, megvan a testje, és a, kinyúlik egy ilyen kéz alakú kis izé, és akkor azt úgy magadra hajtogathatod. Ölelés párna. Ez szerintem ugyanazon az elven működik egyébként, mint a szőranya. Nem, amit csináltak, tudod, ilyen kísérletekben, hogy a kis majomnak adtak egy ilyen kis drót anyát, én majom feje volt, de drótból volt a teste, amin élelem volt, és egy ilyen szőrből készült, egy szőrtestű anyát, műanyát, ami nem adott cumit. És hogy inkább éhen haltak. Volna, csak nyilván nem engedték,
0: igen.
1: De hogy mégis inkább a szőranyára mentek rá. Igen. De ugye, tehát akinek szőrös az anyukája, az örüljön.
0: Ez a tanulság,
1: igen.
0: Jó.
1: De hogyha meg jó nő vagy, szép hosszú lábakkal, lehetőleg kettővel, minimum kettővel, ugye, akkor a kínaiak neked találták fel a férfi lábszőrt imitáló harisnyát. Perverzek ellen. Azt mondják, hogy erre kell. Felhúzod, és olyan a harisnya, olyan a mintázata belülről, mint hogyha szőrös lenne a lábad, és arra húztál volna a harisnyát. Vágod? Nekem ez, és az én korosztályomnak, pláne az enyémnél egy 10-15 évvel idősebbeknek, ez nem unikális, mert ez volt.
0: Igen.
1: Tehát amikor egy gyerek voltam, pont szemmagasságban láttam a szőrösebbnél szőrösebb női lábakat, ugyanis akkor, az a 70-es, 80-es években, nem borotválták a nők a lábukat. Egyébként ez egy tévhit, hogy a nők a lábukat borotválják. Ez egy tévhit, tehát ezt szeretném kiigazítani, mert ez a nők a lábukról a szőrt borotválják le. Ugyanis, hogyha a lábukat borotválják, akkor elvéreznének.
0: Igen.
1: Persze, tehát csak nincs olyan nő, aki a lábát borotválja. Csak róla a szőrt. Tehát ez volt régen senki nem. El tudod ezt képzelni? Ilyenek voltak, szőrös lábú, és arra húzták a testszínű harisnyát, és akkor, amikor így tarkóra tették így a kezüket, vagy valami így megsimítottak a hajukat, akkor két aranyos kis hónajpincsi.
0: Igen.
1: Az is
0: ez volt. Hónajpincsi. Szép.
1: Hónajpincsi, igen. Hónaj schnauzer, vagy valami hónaj máltai. Nem volt, azt se nyírogatták. Hát ez van. Ez van, és végül nem utolsó sorban.
0: Igen.
1: Napenergiával működő cigarettagyújtó, gyerekek, ne tohányozzatok. Tehát, hogy ilyen olyan önögyújtó, amilyen parabola antennával így össze, vagy tükörrel összegyűjti a fényt, és egy helyre fókuszálja.
0: Király lehet.
1: Hát király lehet, csak nem Izlandon, vagy sötétbe, vagy Nagy-Britannia bizonyos tartományaiban. Tehát, hogy ennyit tudnék. Én nekem ebből egyébként a baba törlő párna.
0: Az talán valid.
1: A baba ruha törlő.
0: A többi az...
1: Szerintem az egy tökéletes találmány.
0: Igen, a többi az...
1: Bár ha jobban belegondolok, akkor minden baba ruha működhet így. És rá is jöttem, miért kellenek a babák az embereknek annyira. Ugye? Hát összeszedi a koszt.
0: Igen, ezt már egyszer mondtad.
1: Jó, csinálja is, de...
0: Rendben. Találkozunk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános vécével. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek. Több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szent György télen, ahol a Citizen Go és a Jövőépítő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
2: Időjárás.
3: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
2: Közlekedés.
3: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü.
4: Startmenü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot.

0: Szociálsz. Szociálsz.
1: Itt a vége már, búcsúzunk, kedvesek, köszönjük szépen a mai napot is. Hát így indítottuk el ezt a hétfőt, meg ezt a hetet, úgyhogy reméljük, hogy tetszett. A holnapi napon jövünk majd valahogy. Az a lényeg, hogy leszünk. Egyébként a 2493. adás volt ez. Az idén 10 éves Megafonban. Na, úgyhogy ennyi volt a történetünk.
2: Annyit elárulok, hogy november 16-án leszünk pontosan 10 évesek.
1: Óriási. Na, akkor a búcsú?
2: Az egyensúly nem valami, amit találsz, hanem valami, amit megteremtesz. És ez nagyon fontos, hogy az egyensúlyot meg tud teremteni, hogy meglegyen az egyensúly. Először azt hittem, hogy rosszul olvasok, bocsánat.
1: Nem, egyébként teljesen rendben volt a sztori, és jó szólt. Tehát, hogy jó találtál, úgyhogy kapsz érte egy tapsot, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Na, és akkor holnap reggel jövünk. Szevasztok!
2: Oké, puszi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba, osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Balassagyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a Váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős ember életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékségbe tartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áltozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Oroszország készen áll a saját fejlesztésű 5. generációs Su-57-es vadászgépek szállítására India részére, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai műszaki együttműködése a légi eszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Su-57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. A Moszkva által nehezen radarozható 5. generációs gépként hirdetett Su-57-es nemzetközi piaci megítélése és export sikere eddig elmarad a várakozásoktól. A nagyobb megrendelések közül egyedül Algíria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
6: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
0: Közlekedés.
6: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
7: És már is kezdünk egy brit feltörekvő indie pop duóval, érkezik az RXX-től a Good Boy, majd Tom Glennon folytatja Full Attention-nel, illetve itt lesz még Gudics Máté, Elton John és Michael Jackson egy-egy slágerrel. Ebben az órában tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

receptrovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha nincs idejük főzni, akkor mindenféleképpen próbálják ki a fokhagymás tésztát ropogós békönnel, hiszen 20 perc alatt kész a finom ebéd, már is mondom a hozzávalókat. 40 dek a száraz tészta, 25 dek a békön, 7 dek a reszelt parmezán, 5 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz fehérbor, 2 szál új hagyma, só, frissen őrölt bors és olívaolaj. A tésztát lobogva forró sósvízben főzzük al dente-re. Ha kész, szűrjük le. Amíg a tészta fő, a békönt kockázzuk fel, és a serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg. A megsült kockákat szedjük ki, a visszamaradt zsiradékra pedig dobjuk rá a felaprított fokhagymát és az új hagyma felkarikázott fehér részét. Egy perc kevergetés után sózzuk, borsozzuk és öntsük fel a borral. Várjuk meg, amíg a folyadék fele elpárolog, és forgassuk bele a tésztát, illetve a békönt. A tetejét pedig végül szórjuk meg reszelt parmezánnal. Nagyon egyszerű, könnyű és finom ez a fokhagymás tészta ropogós békönnel.

kedves medárdok, ágnesek és vilmosok, valamint Tas nevű kedves ünnepeltek, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek. A medárd latin germán eredetű név, hatalmas, erős, merész. Az ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes és szűzies, a középkorban a latin agnus, vagy bárány szóval azonosították. A vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított formájából származik, elemeinek jelentése akarat és védősisak. Régi magyar személy név a Tas, török eredetű, a jelentése kő. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, szóljon most önöknek a következő megaslágert.

idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Érdemes ellátogatni Balassagyarmatra, várják Önöket a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat lebencsleves, házi szalonnával, csontleves, cigánypecsenye kakastaréjjal, petrezselymes burgonyával, csőben sült brokkolis csirkés penne. Várják Önöket Leszenyéni Szlovákiában, a Hubert panzióban a mai menü csekulajdaleves, tyúkhúsleves, rántott csirkemell sörös bundában, petrezselymes burgonyával és kompóttal, erdei sertéstokány vörösborral, szlovák rizssel, paprikaolajban, rántott gomba hasábbal tartárral, rántott sajt hasábbal tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: hírakat, a műsor, amiben minden benne van az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Hamarosan folytatjuk tovább, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Június 30-áig mintegy 4000 hazai vállalkozásnak kell teljesíteni a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése alapján a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a terhek enyhítésére. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások érintik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkentésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét. Immár virtuális valóság segítségével is felfedezhető a csetneki középkori templom és annak értékes freskói. A szakrális műemléképület digitálisan rögzített belső tere nem csak a turistákat szolgálja, hanem történészek és kutatók munkáját is segítheti a jövőben. A középkori utazás elnevezésű projekt keretében megvalósult digitális fejlesztés lehetővé teszi, hogy a látogatók végighaladjanak a templom fejlődésének különböző történelmi korszakain. A virtuális valóság segítségével találkozhatnak a páratlan értékű freskók alkotóival, és megérthetik műveik rejtett szimbolikáját. Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében, legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus. Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok eltüntetésében. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény.
8: Időjárás.
9: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
10: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
9: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
12: Nagyon szól.
14: Indul az újabb óra, a hírek után pörögnek tovább a slágerek, ez a kirakat Rédei Reni a mikrofonnál. Három olyan előadóval kezdjük az órát, akik az elmúlt években meghatározó szereplői lettek a hazai könnyűzenének. Dash, Youngfly mellé ezúttal Azaria is csatlakozott, az eredmény pedig egy különleges hangulatú közös dal lett. A Pannonia egyszerre modern és ismerős, miközben a hazához és az otthonhoz kapcsolódó érzéseket is megidézi. Ha még nem hallották, akkor most érdemes figyelni rá. Érkezik tehát Dash, Youngfly és Azaria a Pannoniával itt a Megafonban.

kirakat benne horoszkóp rovata meg a slágerek között, akár fiatal az önszíve, akár nem, az biztos, hogy szerelem tüzeik benne, kedves Kos, egy különleges kaland csábíthatja el, vagy legalábbis nagyon felkelti az önérdeklődését egy bizonyos személy. Kedves Bika, a szokottnál is több sürgés forgásra, aktivitásra számíthat a mai napon, lassan azonban rendeződnek azok a dolgok, melyek az utóbbi időben nyugtalanítóan hatottak önre. Ami az ikreket illeti, bár kissé eltávolodott a szépség bolygója az ön uralkodó bolygójától, ne aggódjon, csak incselkedik önnel ez az álhatatlan szépség, valójában önhöz a leghűségesebb, a szerelem, a szerelme, és ha hűvösebbnek tűnik néha, vagy mással kacérkodik, akkor az csak azért van, hogy önben a tüzet újra fellobbantsa. Kedves Rák, a szelleme és a teste élénk és mozgásra kihívásra vágyik, a különleges megoldásokat igénylő szellemi kihívásokat éppen annyira élvezi, mint a sportokat. Kedves Oroszlán, a társama kihozhatja önt a sodrából egy lehetetlen ötletével. Ahelyett azonban, hogy pörölne vele, vagy rögtön letorkolná, inkább gondolkozzon el ezen az ötleten. Kedves szűz, furcsa, borongós gondolatai támadhatnak. Pénzügyek, esetleg valamilyen örökséggel kapcsolatos dolgok miatt az ilyen esetekben kötelező búslakodás után induljon inkább a tettek mezejére, legyen inkább pozitív. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

És már is pörögnek tovább a csillagjegyek, a megaslágerek pedig utána szólnak. Már is mondom, hogy mi vár a mérlegre, már régen volt ilyen jó napja, mint ez a mai. A munkáját kedvelés lendületesen végzi, rengeteg új és jó ötlete van. Kedves Skorpió, lassan sikerül lecsillapodnia, bár a mai nap még bővelkedhet váratlan eseményekben, de már jobban tudja kezelni azokat, és nem akad ki akkor sem, hanem minden úgy megy, ahogy azt eltervezte. Ami a nyilast illeti, az otthonával, a családjával kapcsolatban lehet egy nagyon jó ötlete, az is megeshet persze, hogy nem önnek, hanem egy családtagjának lesznek ma belevaló elgondolásai. Kedves Bak, ön is könnyebben felpaprikázódhat ma, mint máskor, mintha mindent ma kellene kiadnia magából, ami az elmúlt időszakban felbosszantotta. A keményebb fizikai erőfeszítéseket is jobban bírja. Nézzük a vízöntőt. Eddig talán túl korlátozónak érezte a párkapcsolatát, vagy a kapcsolatokat általában, ma végre meglátja az előnyöket is a hátrányokban. Végül pedig a halak, egy kisebb utazásra kell ma mennie, elsőre nem is fűlik a foga hozzá, de meglátja, hogy nagyon jó kis kalandnak ígérkezik ez a kimozdulás a mai napra. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Érdemes ellátogatni Balassagyarmatra, várják Önöket a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat lebencsleves, házi szalonnával, csontleves, cigánypecsenye kakastaréjjal, petrezselymes burgonyával, csőben sült brokkolis csirkés penne. Várják Önöket Leszenyén is, Szlovákiában a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéheztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
2: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
8: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy többszintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Tari Zsoltot, a Váci Betegápoló Irgalmas Rend főigazgatóját hallják.
9: A polgármester asszonnyal, a városi régészekkel nagyon sok egyeztetés történt. Ugye a hasznosításának az egyik legnagyobb problémája az, hogy több szintű pincerendszer van alatta. A szonáros vizsgálat már megtörtént, jelenleg megrendeltük a statikustól a vizsgálatokat, az ő vizsgálatának eredményét várjuk, és ezt követően lehet azt eldönteni, hogy a telket milyen módon tudjuk hasznosítani. Én már szerettem volna lezárni, viszont most is várjuk, nem tudom megmondani, mikor jön a statikus, tehát ugye ma ez nem egyszerű, ezek a vizsgálatok bonyolult vizsgálatok, szakemberek végzik, sajnos nem rajtuk múlik, mi megrendeltük, mi annyit tudunk tenni a kolléganéimmel, hogy rögtön mindig megrendeljük, és akkor várunk, és ha minden eredmény meg lesz, akkor természetesen a polgármester asszonya is egyeztetni fogunk, illetve a városvezetéssel, hogy hogyan tovább.
8: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Párkányi János Katolikus Óvoda, általános iskola és gimnázium közleményt adott ki a Bánki Tóba osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Párkányi János Katolikus Óvoda, általános iskola és gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki Tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Ma már nem kötögetnek hint a székben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat, pontokat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Balázsné Púcos Erzsébetet hallják.
10: Akkor kezdtem el a rajzzal tulajdonképpen foglalkozni, amikor az unokáim is felnőttek, távol vannak, és akkor kerestem azt a lehetőséget, hogy lefoglaljam magamat, valami kis hasznos időtöltésem legyen, és akkor így találtam rá a rajzra. Interneten valami fotót, valami szép tájképet, akkor azt megfestem. Egyedül olyan van, amit Dél-Afrikában voltam még a 90-es években, és arról az én fotóm alapján készítettem mint egy szép emléket. Kis pingvinek meg egyebek ott a óceánparton. Járok a Nosonci Ildikó által vezetett kohász képzőművészeti körbe, ahol minden héten találkozunk. Ott általában a grafittal, meg krétával, pasztellal szoktunk dolgozni.
8: Balassa Gyarmati lány nyerte az Öröm a Zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verebély csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk erőnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van.
11: Időjárás.
8: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
11: Közlekedés.
8: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
12: Nagyot szól.
14: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. a jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője, Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi Betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

kedves medárdok, ágnesek és vilmosok, valamint tas nevű kedves ünnepeltek, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek. A medárd latin germán eredetű név, hatalmas, erős, merész. Az ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes és szűzies, a középkorban a latin anyusa vagy bárány szóval azonosították. A vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított formájából származik, elemeinek jelentése akarat és védősisak. Régi magyar személy név a tas, török eredetű, a jelentése kő. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, szóljon most önöknek a következő meg a sláger.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyon

Filmajánló rovattal megyünk tovább. A kirakatban az Oscar című kultikus vígjátékban Sylvester Stallone megmutatta, hogy nem csak akciózni, de komédiázni is tud. Az 1991-es Oscar című film azt a viszonylag rövid listát gyarapítja, amin a jó sikerült remékek találhatók. Sőt, a még szűkebb halmaz azok a feldolgozások, amikről talán nem is tudtuk, hogy azok. Angelo Provolone viszontagságos napja ugyanis nem egy amerikai találmány. Először 1967-ben készült belőle francia vígjáték Louis de Funès-zel, ám ebben nem egy jó útra térő gangster, hanem egy üzletember a főszereplő. Mennyire más attitűddel bír a két színész, Funès és Stallone. Míg Stallone tudott vicces lenni, Funès képtelenség elképzelni egy olyan filmben, mint mondjuk a Rambo vagy a Cliffhanger. És hogy miről szól a film, ha még nem látták, akkor már is mondom. Angelo Provolone ismert és megbecsült tagja az alvilágnak. Alkoholcsempészésből igen szép vagyonra tetszert, gyönyörű házzal és csodaszép feleséggel büszkélkedhet. Egy napon haldokló apja megesketi a fiát, hogy felhagy a törvényszegéssel, bűnözéssel, és jó útra tér. Csak hogy a bűnös élet nem akar szakítani vele. Sőt, minden összeesküszik ellene, felbukkan egy lány, aki Angelót apjaként tünteti fel. Megjelenik az érzékeny lelkű nyelvész professzor, dr. Poole, aki a nap végén, mint vőlegény távozik. A szobalány a felfordulás közepén kilép, ám nem a megfelelő kofferrel távozik. Nagyon jó kis vígjáték 1991-ből Sylvester Stallone főszereplésével. Érdemes megnézni, vagy újra megnézni az Oscart.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan folytatódik a kirakat, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: Χολούντ. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a Salgó-Tarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek. Több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Berevé csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van. Június 30-áig mintegy 4000 hazai vállalkozásnak kell teljesíteni a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése alapján a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a terhek enyhítésére. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások érintik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkentésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét. Stresszelnek a hetero férfiak, ha meleg férfiakat látnak csókolózni. Egy kutatás szerint az azonos nemű férfi párok csókolózását ábrázoló felvételek hasonló élettani stresszreakciót váltottak ki a résztvevőkből, mint a romlott ételeket vagy kukacot bemutató képek. A laboratóriumi mérések azt mutatják, hogy ilyen képek láttán kimutathatóan megemelkedik az alfa-amiláz szint. Ez az élettani növekedés statisztikailag megegyező mértékű volt azzal a biológiai stresszreakcióval, amelyeket a kifejezetten undort keltő, romló élelmiszereket és férgeket ábrázoló fotók váltottak ki a vizsgált csoportból. A tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy a kutatás az automatikus, nem tudatosuló fiziológiai válaszok feltérképezésére irányult. Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében. Legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus. Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok eltüntetésében. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt bennfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
3: Időjárás.
9: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
9: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
10: Egy óra után járunk, pörögnek tovább a slágerek a Megafonban, ez a kirakat, és egy igazi jó kis dal következik. A brit DJ és producer Joel Corey ezúttal Mabel társaságában dolgozott, és együtt egy lendületes táncolható popdalt hoztak össze. Az I Wish a vágyakról, a lehetőségekről és az újrakezdés gondolatáról szól, mindezt könnyed nyári hangulattal és fülbemászó refrénnel. Szólt át az I Wish Joel Corey-tól és Mabel-től.

A mega slágerek között hozok egy jó kis könyvet a kirakatba, divatrajongók figyelem, érdemes beszerezni Karen Homer könyvét, Gucci divatikonok. Attól kezdve, hogy 1921-ben Firenzében az elit számára útipoggyász ellátóként megalapították, egészen addig, amíg kivívta modern rangját a kultikus divat kiegészítők és divatholmik szállítójaként, a Gucci ház titánnak számít a világ luxus divatjában. Az elmúlt évszázad során a márkát fémjelző jellegzetes bőráruk és dekadens ruhadarabok elegánsan ötvözték a visszafogottságot a fényűzéssel, a kívánatos dupla G védjegy alatt. A könyv elmeséli a márka kezdetének történetét, amely luxus podgyásszal és lófelszerelésekkel indult, majd számot ad arról, hogyan küzdötte le a család a megingásokat és a háborús nehézségeket. Érdemes beszerezni minden divatrajongóknak, Karen Homertől Gucci divatikonok.

univerzum védelmezői. Ezt a filmet is megnézhetik ma Balassa gyarmaton a Madách moziban. Mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Szóval az univerzum védelmezőit is megnézhetik többek között 2-től és 6 órától. Ezen kívül 2-től Dávid, 2-től és 4-től Marsupilámi. Horrorra akadva egy horror vígjáték 3:30-től, 17:30-tól és este 7-től. Van, aki kopaszon szereti, szintén egy vígjáték 4 órától. Horrorfilm a Backrooms, hátsó szobák 17:30-től és 19:30-től. 3D-ben 17:30-tól nézhetik meg a Mandalóri és Grogu című filmet. Lesz egy dokumentumfilm is 6:00-tól, Mohács, világok harca. Ha még nem látták Michael Jacksonról az önéletrajzi filmet, akkor érdemes bepótolni, 8:00-tól vetítik a Michael-t, szintén 8:00-tól a T-Boy otthonát, végül pedig 8:30-től egy horrorfilm Michael Johnstonnal a főszerepben, ez nem más, mint a Megszállottság. Kedves mozirajongók, nagyon jó szórakozást kívánok önöknek a filmekhez!

0: Ez a Megafon.
1: Ladies! Király Viktor!
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: hírakat, a műsor, amiben minden benne van az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Hamarosan folytatjuk tovább, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Június 30-áig mintegy 4000 hazai vállalkozásnak kell teljesíteni a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése alapján a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a terhek enyhítésére. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások érintik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkentésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét. Immár virtuális valóság segítségével is felfedezhető a csetneki középkori templom és annak értékes freskói. A szakrális műemléképület digitálisan rögzített belső tere nem csak a turistákat szolgálja, hanem történészek és kutatók munkáját is segítheti a jövőben. A középkori utazás elnevezésű projekt keretében megvalósult digitális fejlesztés lehetővé teszi, hogy a látogatók végighaladjanak a templom fejlődésének különböző történelmi korszakain. A virtuális valóság segítségével találkozhatnak a páratlan értékű freskók alkotóival, és megérthetik műveik rejtett szimbolikáját. Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében. Legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus. Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok eltüntetésében. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény.
1: Időjárás.
7: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
7: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a Felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

életmódrovat a kirakatban, benne pedig egy olyan étrend, ami mindenkinek ajánlott, ez nem más, mint a mediterrán étrend. A mediterrán étrend nagyon hasznos és előnyös lehet azok számára, akik valamilyen betegségben, például ízületi gyulladásban szenvednek. A mediterrán étrend szerves részét képezik a halak, a hüvelyesek, a diófélék, az olívaolaj, a gyümölcsök és a zöldségek. A kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő folyadékbevitel azonban jelentősen csökkenti a kellemetlen tüneteket. Ezek a táplálékok jobb energiaszintet biztosítanak, segítenek az egészséges testsúly elérésében, és aktívan hozzájárulnak a jó közérzet fenntartásához is. A túlsúly és az elhízás extra terheket ró az ízületekre, és az ízületi gyulladás tüneteit is súlyosbíthatja. Mely ízületeket terheli meg leginkább a súlytöblet, például a láb, a gerinc, a csípő és a térd ízületeket? Ma már kutatási eredmények is bizonyítják, hogy szoros összefüggés van az elhízás és az úgynevezett oszteoartritis kialakulása között. Hamarosan folytatjuk tovább a mediterrán étrenddel, előtte zene.

mediterrán étrenddel folytatjuk tovább a kirakatott életmód rovat. Az omega-3 zsírokat tartalmazó táplálékokkal kapcsolatban beigazolódott, hogy csökkenthetik az ízületi gyulladásnál is jelenlévő gyulladási faktorokat. Az omega-3 zsírsavak forrásai közé tartoznak az olajos halak, például a lazac, a szardínia, a lenmaga, lenmagolaj, a diófélék, illetve a magvak. Az étrend mindenképpen tartalmazon gyümölcsöket, zöldségeket, hüvelyeseket, gabonaféléket és magvakat, hiszen ezek segítenek fenntartani az egészséges testsúlyt és a jó egészséget. Az étrend mindenképpen tartalmazon kálciumban, magnéziumban, D3 vitaminban és K2 vitaminban gazdag táplálékokat is a csontritkulás megelőzése érdekében. Nagyon fontos még a testsúly csökkentés, az ideális testsúly elérése, hiszen a túlsúly növeli az ízületek stresszét, különösen a térd és csípő ízületeket terheli meg, úgyhogy érdemes mediterrán étrendre váltani.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan folytatódik a kirakat, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a

0: Kakka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki óduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok, különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
4: Időjárás.
5: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: nyekiautóház.hu. Közlekedés.
5: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
9: Egy igazi 80-as évekbeli klasszikussal kezdjük az újabb órát, Rédei Reni a mikrofonnál ez a kirakat. Bonnie Tyler jellegzetes, rekettes hangja világszerte ismertté tette a következő dalt, amely azóta is a popkultúra egyik legtöbbet idézett slágere. Az I Need a Hero 1984-ben jelent meg, és azóta számos filmben, sorozatban és reklámban is felbukkant. Lendületes, energikus szerzemény, amely ma is ugyanolyan erővel szólal meg, mint a megjelenések. Egyébként eredetileg a Footloose című filmhez készült, de a legtöbben talán a Shrek 2 emlékezetes fináléjából ismerik. Érkezik tehát Bonnie Tyler klasszikusa az I Need a Hero itt a Megafonban.

kirakat, a műsor, amiben minden benne van, utazunk egy picit gondolatban. A sajt a világ egyik legfantasztikusabb találmánya. Ehetjük akár magában, kenyéren, tésztán, zöldségekkel, gyümölcsökkel, pizzán, vagy akár a bor és a sör kísérője is lehet. Hogyha megkóstolnánk a legfinomabb sajtokat, akkor például Bordeauxba érdemes ellátogatni. Franciaország az egyik legtökéletesebb utazási célpont azoknak, akik nem bírnak sajt nélkül élni. Bordeaux pedig a világ legjobb sajtjait kínálja. Rengeteg apró sajt manufaktúra és piac kínálatát kóstolhatjuk meg, de még sajt éttermet is ki lehet próbálni. A város specialitása a kecske sajt. Normandia a világ hírű lágy sajt, a Camembert hazája. Az azonos nevű városkában egy bájos farmon kialakított sajtmúzeumban megismerkedhetünk a sajtkészítés módszereivel, a Camembert történetével, és persze kóstolni is lehet. Franciaország, Svájc és Olaszország határánál nem csak a káprázatos panoráma, hanem a rengetegféle sajt is lázba hozza az embert. A régió legjobbjai a Reblochon, a Beaufort vagy a Tom de Savoie. Hamarosan folytatjuk tovább a sajtokkal, előtte zene.

És ahogy ígértem, már is folytatjuk tovább a sajtokkal a mai nagyvilág rovatot. Gorgonzola, a Milánóhoz közeli Gorgonzola a híres belső penészes sajt szülővárosa. A legenda szerint a sajtot egy szerelmes sajtkészítő találta föl, aki a szerelmével való találkozó előtt a nagy sietségben elfelejtette befejezni a már megkezdett munkáját. A következő nap reggelén vette csak észre, hogy mi történt a sajttal. Végül úgy döntött, hogy nem dobja ki a bepenészedett sajtot, hanem inkább ráken a tetejére egy friss réteget, és milyen jól tette, Gorgonzola ebből született. Reggio Emilia régió Olaszország legismertebb sajtja, a parmezán hazája. A parmezán az egyik legrégebbi európai sajt. Történelmi dokumentumok is bizonyítják, hogy a 13.-14. században már a maihoz hasonló formában létezett. Végül pedig Hollandia, ha Európa legjobb sajtpiacait látogatnánk meg, akkor Hollandiába kell utazni. Az ország leghíresebb sajtpiaca az Alkmaari, ahol szinte showműsorszerűen értékesítik a sajtokat. A leghíresebb fajták a Gouda és az Edami sajt. Ez volt a mai nagyvilágrovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

way more.

0: meg a slágerek pörögnek tovább a hírek után is éjjel-nappal itt a Megafonban, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Mára bezárom az ablakokat, de holnap ismét kinyitom 10 órától, tartsanak velem holnap is, nagyon szép délutánt és szép estét kívánok mindenkinek, Rédei Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Ma újabb megemlékezést szerveznek a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Balassagyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a Váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon, ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Oroszország készen áll a saját fejlesztésű 5. generációs Su-57-es vadászgépek szállítására India részére, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai műszaki együttműködése a légieszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Su-57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. A Moszkva által nehezen radarozható 5. generációs gépként hirdetett Su-57-es nemzetközi piaci megítélése és export sikere eddig elmarad a várakozásoktól. A nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.
11: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassa Gyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
11: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
12: Szinte egész nap zavartalan napsütés várható, egyelőre még 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Napközben erős UV-sugárzásra kell számítani, derült lesz az éjszaka is.
11: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
11: Közlekedés.
12: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szinte pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános vécével. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János, fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
2: Közlekedés.
0: Ma napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
0: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy többszintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek. Több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szent György télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-éig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását.
3: Közlekedés.
5: Ma napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Endrefalvánál és Ipolyszögnél, továbbá Etes belterületén és Vácon, a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: 2000-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Megafon.
1: Ez a Megafon.
2: Stuck in a daydream.

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló Irgalmas Rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szinten pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános vécével. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Tari Zsoltot, a Váci Betegápoló Irgalmas Rend főigazgatóját hallják.
10: A polgármester asszonnyal a városi régészekkel nagyon sok egyeztetés történt. Ugye a hasznosításának az egyik legnagyobb problémája az, hogy több szintű pincerendszer van alatta. A szonáros vizsgálat már megtörtént, jelenleg megrendeltük a statikustól a vizsgálatokat, az ő vizsgálatának eredményét várjuk, és ezt követően lehet azt eldönteni, hogy a telket milyen módon tudjuk hasznosítani. Én már szerettem volna lezárni, viszont most is várjuk, nem tudom megmondani, mikor jön a statikus, tehát ugye ma ez nem egyszerű, ezek a vizsgálatok bonyolult vizsgálatok, szakemberek végzik, sajnos nem rajtuk múlik, mi megrendeltük, mi annyit tudunk tenni a kolléganőimmel, hogy rögtön mindig megrendeljük, és akkor várunk, és ha minden eredmény meg lesz, akkor természetesen a polgármester asszonya is egyeztetni fogunk, illetve a városvezetéssel, hogy hogyan tovább.
8: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium közleményt adott ki a Bánki Tóba osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki Tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a pályákat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Balázsné Púcos Erzsébetet hallják.
7: Akkor kezdtem el a rajzzal tulajdonképpen foglalkozni, amikor az unokáim is felnőttek, távol vannak, és akkor kerestem azt a lehetőséget, hogy lefoglaljam magamat, valami kis hasznos időtöltésem legyen, és akkor így találtam rá a rajzra. Interneten valami fotót, valami szép tájképet, akkor azt megfestem. Egyedül olyan van, amit Dél-Afrikában voltam még a 90-es években, és arról az én fotóm alapján készítettem mint egy szép emléket. Kis pingvinek meg egyebek ott a óceánparton. Járok a Losonczy Ildikó által vezetett kohász képzőművészeti körbe, ahol minden héten találkozunk. Ott általában a grafittal, meg krétával, pasztellal szoktunk dolgozni.
8: Balassa Gyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrépnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás járrészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verebély csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van.
2: Közlekedés.
8: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
9: Mega jó hangulatban.
11: Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Mira Jani örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pálya utáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a Salgó-Tarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a pályákat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verevé csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van. Június 30-áig mintegy 4000 hazai vállalkozásnak kell teljesíteni a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése alapján a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a terhek enyhítésére. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások érintik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkentésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét. Stresszelnek a hetero férfiak, ha meleg férfiakat látnak csókolózni. Egy kutatás szerint az azonos nemű férfi párok csókolózását ábrázoló felvételek hasonló élettani stresszreakciót váltottak ki a résztvevőkből, mint a romlott ételeket vagy kukacot bemutató képek. A laboratóriumi mérések azt mutatják, hogy ilyen képek láttán kimutathatóan megemelkedik az alfa-amiláz szint. Ez az élettani növekedés statisztikailag megegyező mértékű volt azzal a biológiai stresszreakcióval, amelyeket a kifejezetten undort keltő, romló élelmiszereket és férgeket ábrázoló fotók váltottak ki a vizsgált csoportból. A tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy a kutatás az automatikus, nem tudatosuló fiziológiai válaszok feltérképezésére irányult. Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében. Legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus. Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok eltüntetésében. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A lövöldözés az Old West End fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény. Dua Lipa és Callum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
1: Közlekedés.
8: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Vodafone.
1: Vácon a Dunaparton 91.9.
0: Nagyot szól! Yeah.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közleményt adott ki a Bánki tóba, osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki tónál élet vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Balassagyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás erdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős ember életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Oroszország készen áll a saját fejlesztésű 5. generációs Su-57-es vadászgépek szállítására India részére, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai műszaki együttműködése a légieszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Su-57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. A Moszkva által nehezen radarozható 5. generációs gépként hirdetett Su-57-es nemzetközi piaci megítélése és export sikere eddig elmarad a várakozásoktól. A nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Június 30-áig mintegy 4000 hazai vállalkozásnak kell teljesíteni a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése alapján a kormány egyeztetéseket kezdeményezett a terhek enyhítésére. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben módosul a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás. A tervezett változtatások érintik a piaci versenyt, hatékonyabbá teszik a meglévő kapacitások kihasználását, és felgyorsítják az auditálási folyamatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a könnyítések nyomán a magas és a kiemelt kockázati kategóriákban az árak jelentős csökkentésére számítanak. Az intézkedésekkel egy olyan egyensúly megteremtése a cél, amely egyszerre garantálja az ország digitális biztonságát, valamint érdemben támogatja a hazai vállalkozások fejlődését és versenyképességét. Immár virtuális valóság segítségével is felfedezhető a csetneki középkori templom és annak értékes freskói. A szakrális műemléképület digitálisan rögzített belső tere nem csak a turistákat szolgálja, hanem történészek és kutatók munkáját is segítheti a jövőben. A középkori utazás elnevezésű projekt keretében megvalósult digitális fejlesztés lehetővé teszi, hogy a látogatók végighaladjanak a templom fejlődésének különböző történelmi korszakain. A virtuális valóság segítségével találkozhatnak a páratlan értékű freskók alkotóival, és megérthetik műveik rejtett szimbolikáját. Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében, legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus. Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok eltüntetésében. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élő zenei rendezvény.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: 세상은
1: Será la mula.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Nem valósul meg Vác belvárosában az a kórházfejlesztés, amelynek megkezdéséig még meghagyták volna a lebontásra ítélt ingatlanok közterületi kapcsolattal rendelkező falait. A főtéri városkép megőrzését szolgáló homlokzat állapota leromlott, az önkormányzat eltakartatta az omladozó falakat. A terület tulajdonosa, a betegápoló irgalmas rend most ötletbőrzét rendezett, keresve a hasznosítási módozatokat. Tari Zsolt rendi főigazgató szerint befolyásolja az ingatlanok jövőjét, hogy több szintes pincerendszer van a területen. Közlése szerint optimális hasznosítása csak egy park létrehozásával lehet. Nagy felületű zöld terület kialakításával, kertmozival, ivókúttal és nyilvános WC-vel. Hozzátette, a lakossági vélemények többsége elutasítja a kutyafuttató kialakítását, valamint zárt épületek és parkolók építését is. Tari Zsoltot, a Váci Betegápoló Irgalmas Rend főigazgatóját hallják.
5: A polgármester asszonnyal, a városi régészekkel nagyon sok egyeztetés történt. Ugye a hasznosításának az egyik legnagyobb problémája az, hogy több szintű pincerendszer van alatta. A szonáros vizsgálat már megtörtént, jelenleg megrendeltük a statikustól a vizsgálatokat, az ő vizsgálatának eredményét várjuk, és ezt követően lehet azt eldönteni, hogy a telket milyen módon tudjuk hasznosítani. Én már szerettem volna lezárni, viszont most is várjuk, nem tudom megmondani, mikor jön a statikus, tehát ugye ma ez nem egyszerű, ezek a vizsgálatok bonyolult vizsgálatok, szakemberek végzik, sajnos nem rajtuk múlik, mi megrendeltük, mi annyit tudunk tenni a kolléganőimmel, hogy rögtön mindig megrendeljük, és akkor várunk, és ha minden eredmény meg lesz, akkor természetesen a polgármester asszonya is egyeztetni fogunk, illetve a városvezetéssel, hogy hogyan tovább.
3: Ma újabb megemlékezést szerveznek, a múlt héten tragikus halált halt 15 éves Széchenyi fiú ügyére világítva rá. Iskolája a Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium közleményt adott ki a Bánki Tóba osztálykirándulás során belefulladt tanulójuk ügyében. Azt írták, szomorú tragédia rázta meg a közösségünket. A fenntartásunkban álló Páter Párkányi János Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium diákja egy iskolai kiránduláson a Bánki Tónál életét vesztette. Társai és a kísérő tanár is egyből a segítségére sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni. Közben a rendőrség büntető eljárás keretében kezdte meg az ügy vizsgálatát azért, hogy az osztálykiránduláson dolgozó pedagógusok esetében megállapítható-e a felelősség. Ma már nem kötögetnek hintaszékben a nyugdíjasok, teljesen átértékelődött az aktív pályautáni időszak, ami túl az unokák felügyeletén a kreatív művészi tevékenységről is szólhat. Vallja a salgótarjáni Balázsné Pócos Erzsébet, aki rajzaival mutatkozott be a helyi közösségnek. A szépkorú alkotó szerint az ember akkor élhet jól igazán, ha a hasznosságát keresi, ami a nyugdíjazással nem ér véget, hanem éppen újabb kihívások elé állítja. Elmondta, képei elsősorban azokat a tájakat mutatják be, amelyekről ő maga is azt hiszi, hogy a világ legszebb pontjai lehetnek, több olyan élményt is megörökít, amelyek már csak emlékeiben léteznek. Balázsné Pócos Erzsébetet hallják.
6: Akkor kezdtem el a rajzzal tulajdonképpen foglalkozni, amikor az unokáim is felnőttek, távol vannak, és akkor kerestem azt a lehetőséget, hogy lefoglaljam magamat, valami kis hasznos időtöltésem legyen, és akkor így találtam rá a rajzra. Interneten valami fotót, valami szép tájképet, akkor azt megfestem. Egyedül olyan van, amit Dél-Afrikában voltam még a 90-es években, és arról az én fotóm alapján készítettem mint egy szép emléket. Kis pingvinek meg egyebek ottan óceánparton. Járok a Losonczi Ildikó által vezetett kohász képzőművészeti körbe, ahol minden héten találkozunk. Ott általában a grafittal, meg krétával, pasztellal szoktunk dolgozni.
3: Balassa Gyarmati lány nyerte az Öröm a zene tehetségkutató országos verseny Nógrád vármegyei fordulóját. A 14 nevező között Rodák Rebeka éneklése nyűgözte le leginkább a zsűrit, két angol és egy magyar dallal, amiket maga kísért gitáron és zongorán. Ugyanakkor a versenyben nem csak egyéni, hanem csapatos kihívók is voltak. A rangos megmérettetés már sokadik éve kínál minőségi zenei felhozatalt Magyarország kezdő zenészeivel és előadóival, akik országos döntőre készülnek a területi versenyeket követően. Idén Gyálon lesz a végső versengés, amelynek legjobbja 4 millió forint egyedi zenei támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Súlyos sérült miatt riasztották a Börzsönyi-hegyi mentőszolgálat munkatársait a Nasszájra, ahol egy idős nő túrázás közben elesett és komoly sérüléseket szenvedett. A mentéshez a Váci hivatásos tűzoltók és az országos mentőszolgálat egységei is csatlakoztak. Nem ez volt azonban arra a napra az egyetlen feladatuk a hegyi mentőknek, hiszen ezt megelőzően Királyrétnél egy balesetet szenvedett kerékpárost is mentettek. A fiatal férfi egy murvás erdészeti úton csúszott meg, és az esés következtében több horzsolásos sérülést szenvedett. Mivel a fejét is beütötte, elővigyázatosságból kórházba szállították. Gólzáporos mérkőzés nyert a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Romhány. Ellenfelét a Karancslapújtőt 14-0-ra verte meg. Hasonlóan sűrű meccset játszott a Nógrád Megyer is, 14-1-re győzte le a Mátra Verebé csapatát a szezon utolsó előtti fordulójában. A bajnokságot jelenleg a Somos vezeti 70 ponttal, szűk előnyét a Romhány veheti el még az utolsó játéknapon, amelynek 68 pontja van.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színőzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponya sérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu-parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok, különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
2: Közlekedés.
3: Északa Salgótarjánban a Budapesti úton az Ipari Parknál várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit. Foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit. Foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot, a jogszabálymódosításokat kizárólag